ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, 2 óra is elmúlt, és remélem most pihenünk, nem bulizunk, mert bulizni ma délután 5 órától fogunk a Rádió Egy születésnapi fesztiválon. Ő Teddy Sims és a The Door, amit indítok.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és ha valakitől folyamatosan jókedvű, vidám, mosolygós kontenteket szeretnék látni bármelyik social felületen, akkor Ray Daltont kövessük be. És ha valakitől mindig szenzációs dalokat szeretnénk hallgatni, akkor Ray Daltont kövessük be. Mert hogy ebben sem hibázik. Ez a legújabb kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Running itt a Rádió 1-en.

igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám lettek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten sárnak le a játékokkal, sőt egy vadi új játékot hoznak, az elfűrészet igazi mai slágerek játékát. De nem féltem a hallgatókat, ezeket a dalokat ismerjük, szeretjük, szóval fel fogjuk ismerni és elviszük a menő nyereményeket. Viszont azért, hogy egy picit gyakoroljunk, mutatok most egy aktuális kedvencet. Két olyan, és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is jön például Joel Corey és Sam Feld újdonsága, de készülök a Clean Bandittel, a Halott Pénzzel és Loival is, és már a kezdésben sem hibázok, Hypaton és Norma Jean Martin jön. Ez az igazi mai sláger, az Out of My Head, pár perc is ezzel folytatom, kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy igazi újdonság a kezdésben, piff! Joel Corey jön már is, aki nem egy ilyen reklamálós típus, de egy dologért mindig reklamál, ha nincs rendben a szállodában, a szobában, és ez a víznyomás. Imád a tus alatt állni hosszan, fellépés előtt és után is, így készül fel, utána pedig egyébként picit így enged le, és hogyha ez nem működik, akkor hát tud reklamálni. Vannak erről nagy sztorik. Na, ez viszont az igazi mai sláger, tőle Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap után, kedden újra érkeznek, ugye hétfőn nincsenek, de kedden lesznek, és indul náluk a vadió játék, az elfűrészet dalok játéka, nagyon-nagyon menő, nagyon vagány nyereményekkel. A rádió 1.hu-n ott van minden info. Én viszont mutatok egy újabb igazi mai slágert, nem elfűrészelbe, egybe, ahogy kell, egy Chillen Justin Bieber, I Don't Care, ez jön a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak 13 óra, meg egy pici. Délután 5 órától ugyanis indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A nagy színpadon először Kuki, aztán Lotfi Begi és a Diszkósit 18.30-től Accent és Tóth Abigail párosa következik, majd DJ Metzger Viki, a világszárok sorát pedig Sam Felt indítja, akit Jamina, a Swiss Disco, Regali és Cyril követ. Hát így néz ki a line-up ma délután 5 órától, és ebből a line-upból választottam a folytatást is most. Sam Feldjön, az igazi mai sláger Rosalinnel közösen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Ray vagy éppen Bibi Rexa újdonsága, de hozom majd Tiestót is, Iva Max-el a kezdésben pedig Ed Sheeran és az Aziz

0: Nagy kedvencek megállás nélkül a következő órában is. Mindjárt indítom. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légi eszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. The Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében. Ő csinált egy olyan verziót, ami aztán igazi világsiker lett, és ő az, aki ma itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a nagy színpadunkon 20 óra 55 perctől kezd zenélni. Cyril, rendben lesz. Ahogy a folytatás is most, mert az igazi mai slágerek között Ray-t választottam, a nagy kedvenctől a Where is my husband, ezt indítom a Rádió 1-en.

Manhez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem ezt a dalt egy pici részletben is felismerhetjük, mert hogy jövő héten Balázsik teljesen szétvagdossák a dalokat, és így kell rájönni, hogy melyik igazi mai sláger szól, amivel nagyon extra ajándékokat lehet bezsebelni minden info a radio1.hu-n. Ez viszont most egy újdonság. Bibi Rexától egy Faithless dallal, és a New Religion-nál jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fedett piacrészt építenek Keszthelyen. Felmérik a nádi énekes madarak állományát Fonyód térségében. Idén is megtartották az országos űrkeszámlálást. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Jelentős fejlesztés előtt áll a keszthelyi piac. Fedett, részben zárt, sőt akár fűthető árosító teret is kialakíthatnak a következő években. A beruházásra 180 millió forintos támogatást nyert a város. A tervek előkészítése már el is indult. A megújuló piac modernebb és kényelmesebb környezetet biztosíthat majd az árusoknak és a vásárlóknak egész évben. A fejlesztés részeként új árosító asztalok érkeznek, megújulnak a mosdók, térfigyelő kamerákat telepítenek, valamint egy helyi termékbolt kialakítását is tervezik, tudta meg a Szahol. Madárgyűrűzési bemutatókat tartanak az ordacsehi berekben. A természetközeli programokkal a Balaton Felvidéki Nemzeti Park szakemberei a Fonyód melletti értékes vízes élőhelyeket szeretnék népszerűsíteni. Az igazgatóság munkatársai a nádi énekes madarak állományait a költési időszakban madárgyűrűzéssel monitorozzák, amely egy nemzetközi program része. A projekt során több alkalommal is ingyenes bemutatókra invitálják a családokat. A természetvédelmi túrák a Fonyód-Digeti Berek világa látogatóközponttól indulnak júniusban 4 alkalommal, adta hírül a Nemzeti Park. Idén is megtartották az országos űrkeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az űrkék élőhelyeit, mondta Váci Olivér, etológus, a vadonleső program munkatársa.
3: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket a 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét. Ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
2: Ma a térségünkben esni sehol sem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél. Délután a legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk Keszthely térségében. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. 27-32 fok közötti értékeket mérhetünk.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont- és fehérje képzésben, az ideg- és izomműködésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 24-e van, Eliza és Eszter névnap, és ma délután 5 órától, vagyis 12 óra múlva startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Most meg Alex Warren jön, ez az Ordinary.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Délután 5 órától élőben közvetítjük a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és azért az is jó, de a legjobb az, amikor már közösen bulizunk, szuper időben. 12 óra múlva ilyenkor egyébként a nagy színpadon és a lemezjátszóknál Kuki lesz, és 17:30-tól lesz a váltás, akkor Lotfi megjön, de az este során Sam Feld, a Swedish Disco és Cyril is érkezik a világsztárok közül. Most meg Martin Garrix a folytatásban, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, nézem az előrejelzést, és mit látok? 27 fokos szuperidő egész nap. Erre kell készülni, és ilyen időben állunk neki délután 5-től a Rádió 1 születésnapi fesztiválnak. A hírek után Félix Jén és az Ain't Nobody, az igazi mai sláger, amit indítok majd.
1: Termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az 1 tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vízes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

topic, and you're listening to Breaking Me. I'm just right here.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól, aki korábban ugye teniszedző volt, de mind a mai napig egyébként járt teniszezni, hát edzősködni nem, de teniszezni igen, koncertek előtt és hát nagy nyári turné előtt is így hozza magát formába. Az Instán egyébként vannak is friss képek és videók, hogy nagyjából hogyan is néz ki, amikor teniszezik. Hát igen, egy picit úgy néz ki, jobb a technikája, mint az enyém, és jobb a hangja is. Ezt mutatja most Ray Dalton, az igazi mai sláger a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rosszul használják a szelektív kukákat Keszthelyen. Zalai adományozót ismert el a Vöröskereszt. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Egyre több problémát okoz a helytelen szelektív hulladékgyűjtés Keszthelyen. Erre figyelmeztet a helyi szolgáltató. A tapasztalatok szerint a szelektív kukákban és zsákokban sokszor nem odavaló hulladék kerül. Például ételmaradék, zöld hulladék, építési törmelék, sőt még cipők és kerti bútorok is. A keszthelyi cég szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy minden műanyag a szelektív gyűjtőbe való, pedig ide kizárólag tiszta csomagolási hulladék kerülhet. A hibás válogatás megnehezít az újrahasznosítást, ezért a szolgáltató arra kéri a lakosokat, figyeljenek jobban a szabályokra. Számolt be róla a ZAOL. Rangos elismerést kapott a Zalakó. A cég az év támogatója díjat vehette át a Magyar Vöröskereszt májusi ünnepségén. A címet azok kapják, akik az elmúlt években folyamatosan élen jártak adományaikkal, segítve a hazai Vöröskereszt működését. A Zalai Sütőipari Vállalat 8 éve kötött együttműködési megállapodást a szervezettel. A Vármegyei Vöröskereszt önkéntesek a Zalakó 15 üzletéből szállítják el a napi szinten felajánlott pékárut. A szervezet közleményéből az is kiderül, hogy a vállalat segítségével havonta 3000 kg-nyi adományt juttatnak el a rászorulóknak. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek szeretetét és aggodalmát használják ki. Telefonon keresik fel őket. Azt állítva, hogy az unoka bajba került, balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége. Fontos az időseket felvilágosítani arról, hogy mindig járjanak utána az információ hitelességének, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: Részletes híreink után most nézzük, milyen időjárás várható ma és a következő napokban. Ma térségünkben esni sehol sem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél. Délután a legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk Keszthely térségében. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. 27-32 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez is egy olyan dal, amit ma délután, ma este élőben is meghallgathatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, mert egy Accent is jön hozzánk. Hello mindenkinek, kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk egy picivel, szóval van még 13 óránk, ha jól számolok és jól számolok. Na addig részben pedig én hozom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez is. Sam Smith, Kim Petras és az Unholy a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, délután 5 órától startolunk Kukival, de a teljes line-up már egyébként ott van a Rádió 1.hu-n, és ebből az is látszik, hogy mikor jön Cyril, az egyik világsztárunk, aki 20 óra 55 perctől a Rádió egy nagy színpadán, és ő az, aki Ed Sheeran kamerájával ezt a hivatalos remixet készítette.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ugye holnap pihennek, ez fontos, mert hogy hosszú hétvége van, munkaszüneti nap, kedden viszont jönnek, és egy vadi új játékot is hoznak, hogy mit kell erről tudni, mutatom mindjárt. Előtte viszont az, hogy mivel folytatom pár percen belül. Ezzel Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy, mind a két előadó, a páros a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is fellép fél hét előtt, 2 perccel, mert hogy ebben is tűpontosak leszünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sérült kutyák találkoznak a mai napon a Fonyódi strandon. Zalába költözött az Őrség legendás fesztiválja. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Speciális igényű kutyák találkoznak a hétvégén Fonyódon. A Fékot Balaton rendezvényt azért hívták életre, hogy bemutassák, sérült kedvencekkel is lehet teljes értékű életet élni. A Fonyódi kutyás fürdetőhelyen fizioterapeuták, menhelyi önkéntesek és ortopéd segédeszközöket bemutató szakemberek tartanak előadásokat a mai napon. Tudtuk meg Csányi Bettina főszervezőtől.
2: Olyan kutyák és gazdákat próbálunk segíteni, akik valamilyen testi vagy mentális fogyatékossággal rendelkeznek, akár sikert, kerekesztékes, vagy bármilyen mozgás formátumban nem működnek átlagosan, és szakmai segítséget is próbálunk nekik adni. Nagyon-nagyon informatív nap lesz, és szeretnénk egy közösséget összekovácsolni azoknak a gazdiknak, akik nem tudtak eddig hova fordulni, hiszen ez nem egy átlagos dolog, nem egy átlagos élet egy fogyatékkal élő kutyával együtt élni.
1: Nemzetközi hírű művészek töltik a pünkösdi hétvégét Zalában. A Hetés környékén élet újra a Virágzás napjai fesztivál, amit az elmúlt évtizedekben az Őrség falvaiban rendeztek meg. Az esemény sorozat központja Lendvajakapfa, de a szervezők Velemér és Szent György völgy kulturális intézményeit is megtöltik élettel hétfő estig. A közönség szalmabálákon vagy éppen szalonna sütés közben hallgathatja a komoly és népzenei koncerteket vagy az irodalmi esteket. Olvasható az esemény sorozat közleményében. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsolatban, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket.
1: Ma térségünkben esni sehol sem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél. Délután a legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk Keszthely térségében. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. 27-32 fok közötti értékeket mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feltel folytatom, aki 23 éves volt, amikor az első nagy világslágerét elkészítette, azóta pedig feljutott a DJ meg top 100-as listájára is. Ma este pedig a Rádió egy születésnapi fesztiválon élőben zenél, 7 órától a színpadon Sam Felt, aki most az egyik legnagyobb kedvencét hozza. Rosalinnel közösen ez a Heart Like Mine itt

0: lenni, jó?
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is olyan nagy kedvencek, mint például a Swish Disco és az I Found You, vagy éppen Bibi Rexa és a Faithless-dől a New Religion is érkezik, a kezdésben viszont Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. És nagyon fontos, már csak 10 óra, és startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
3: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
4: Az Odor klíma csapata segít, hogy otthona mindig tökéletes hőmérsékletű legyen. Prémium minőségű Daikin klíma berendezések az Odor klímától akár 5 év kiterjesztett garanciával. Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket, és kollégáink segítenek kiválasztani önnek a legmegfelelőbb berendezést. Idén is lesz kánikula, készüljön fel rá időben. www.odorklima.hu.
0: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: A Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Fedett piacrészt építenek Keszthelyen. Felmérik a nádi énekes madarak állományát Fonyód térségében. Idén is megtartották az országos űrkeszámlálást. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Jelentős fejlesztés előtt áll a keszthelyi piac. Fedett, részben zárt, sőt akár fűthető árusító teret is kialakíthatnak a következő években. A beruházásra 180 millió forintos támogatást nyert a város. A tervek előkészítése már el is indult. A megújuló piac modernebb és kényelmesebb környezetet biztosíthat majd az árusoknak és a vásárlóknak egész évben. A fejlesztés részeként új árusító asztalok érkeznek, megújulnak a mosdók, térfigyelő kamerákat telepítenek, valamint egy helyi termékbolt kialakítását is tervezik, tudta meg a Szahol. Madárgyűrűzési bemutatókat tartanak az ordacsehi berekben. A természet közeli programokkal a Balaton Felvidéki Nemzeti Park szakemberei a Fonyód melletti értékes, vízes élőhelyeket szeretnék népszerűsíteni. Az igazgatóság munkatársai a nádi énekes madarak állományait a költési időszakban madárgyűrűzéssel monitorozzák, amely egy nemzetközi program része. A projekt során több alkalommal is ingyenes bemutatókra invitálják a családokat. A természetvédelmi túrák a Fonyód-ligeti Berek világa látogatóközponttól indulnak júniusban 4 alkalommal, adta hírül a Nemzeti Park. Idén is megtartották az országos űrkeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az űrkék élőhelyeit, mondta Váci Olivér, etológus, a vadon leső program munkatársa.
4: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket a 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
3: Ma térségünkben esni sehol sem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél. Délután a legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk Keszthely térségében. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. 27-32 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg is erős indítás volt ez Hypatonnal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős a folytatás is, én a Max-el hozom a Kings and Queens, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a rádió egy, kellemes hétvégét mindenkinek!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nézem az előrejelzést, ma 27 fok, még kora este is csoda szuper idő, amikor a Swiss Disco zenél konkrétan 19.55-től a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán akkor is pazaridő lesz, és ha fogadni kéne, akkor azt mondanám, hogy ez a dal is pörögni fog, a Swiss Disco és a nagy kedvenc, az I Found You itt a Rádió 1-en.

0: rock igazi mai sláger megy, Lady Gaga és a The Dead Dance pedig a friss hírek szerint emjelölt lesz, méghozzá két kategóriában is, a zenét és a dalszöveget is jelölik majd a díjra. Én pedig hozom pár percen belül a hírek után, előtte viszont mutatok minden fontos infót a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ami már csak 9,5 óra is tartol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
3: Az Odor Klíma csapata segít, hogy otthona mindig tökéletes hőmérsékletű legyen. Prémium minőségű Daikin klíma berendezések az Odor Klímától akár 5 év kiterjesztett garanciával. Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket, és kollégáink segítenek kiválasztani önnek a legmegfelelőbb berendezést. Idén is lesz kánikula. Készüljön fel rá időben.
4: www.odorklima.hu.
0: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
2: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak.
2: A Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Rosszul használják a szelektív kukákat Keszthelyen. Zalai adományozót ismert el a Vöröskereszt. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Egyre több problémát okoz a helytelen szelektív hulladékgyűjtés Keszthelyen. Erre figyelmeztet a helyi szolgáltató. A tapasztalatok szerint a szelektív kukákban és zsákokban sokszor nem odavaló hulladék kerül. Például ételmaradék, zöld hulladék, építési törmelék, sőt még cipők és kerti bútorok is. A keszthelyi cég szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy minden műanyag a szelektív gyűjtőbe való, pedig ide kizárólag tiszta csomagolási hulladék kerülhet. A hibás válogatás megnehezít az újrahasznosítást, ezért a szolgáltató arra kéri a lakosokat, figyeljenek jobban a szabályokra. Számolt be róla az AOL. Rangos elismerést kapott az Alakó. A cég az év támogatója díjat vehette át a Magyar Vöröskereszt májusi ünnepségén. A címet azok kapják, akik az elmúlt években folyamatosan élen jártak adományaikkal, segítve a hazai Vöröskereszt működését. A Zalai Sütőipari Vállalat 8 éve kötött együttműködési megállapodást a szervezettel. A vármegyei Vöröskereszt önkéntesek a Zalakó 15 üzletéből szállítják el a napi szinten felajánlott pékárut. A szervezet közleményéből az is kiderül, hogy a vállalat segítségével havonta 3000 kg-nyi adományt juttatnak el a rászorulóknak. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek szeretetét és aggodalmát használják ki. Telefonon keresik fel őket. Azt állítva, hogy az unoka bajba került, balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége. Fontos az időseket felvilágosítani arról, hogy mindig járjanak utána az információ hitelességének, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
5: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
4: Részletes híreink után most nézzük, milyen időjárás várható ma és a következő napokban. Ma térségünkben esni sehol sem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél. Délután a legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk Keszthely térségében. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. 27-32 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és figyeljünk a teknősökre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívta a figyelmünket, hogy ebben az időszakban van a tojásrakás időszaka náluk, májustól júliusig egyébként egészen pontosan. Ilyenkor sokkal aktívabbak, többet mászkálnak, mennek kából véve, csak hát az útjukat van, hogy keresztezi egy főútvonal, amit ők annyira nem ismernek, na ezért kell nagyon figyelni, ne legyen baleset, se ne üssük el őket, tényleg kalkuláljuk bele, hogy sokkal több teknős van most az utakon. Oké? Én pedig hozom az igazi mai slágereket továbbra is, Ed Sheeran, Azizám, ez jön a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 9 óra, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, délután 5 órakor rajtolunk, először a lemezjátszók mögött Kuki, de érkezik majd hozzánk Exen, Tóth Abigail, Szemfeld, a Switch Disco és Cyril is a világsztárok közül, és persze az összes Rádió 1 DJ zenélni fog ma délután este éjszaka a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, jön a hangolódás, most például Bibi Rexával, aki egy nagy klasszikus Faithless dalhoz nyújt hozzá is, egy szenzációs verziót csinált belőle. Bibi Rexa, New Religion, én most ezt indítom, 8-tól pedig már Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, este pedig jó bulizást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Médiumex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton Birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton Birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
12: Az Odor Klíma csapata segít, hogy otthona mindig tökéletes hőmérsékletű legyen. Prémium minőségű Daikin klíma berendezések az Odor Klímától akár 5 év kiterjesztett garanciával. Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket, és kollégáink segítenek kiválasztani önnek a legmegfelelőbb berendezést. Idén is lesz kánikula. Készüljön fel rá időben.
0: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1 legjobb

találkozzunk ma este a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, a Master Good támogatásával. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

Lajnak. Lajnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: A Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sérült kutyák találkoznak a mai napon a Fonyódi strandon. Zalába költözött az Őrség legendás fesztiválja. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Speciális igényű kutyák találkoznak a hétvégén Fonyódon. A Fékot Balaton rendezvényt azért hívták életre, hogy bemutassák, sérült kedvencekkel is lehet teljes értékű életet élni. A Fonyódi kutyás fürdetőhelyen fizioterapeuták, menhelyi önkéntesek és ortopéd segédeszközöket bemutató szakemberek tartanak előadásokat a mai napon. Tudtuk meg Csányi Bettina főszervezőtől.
3: Olyan kutyák és gazdák próbálunk segíteni, akik valamilyen testi vagy mentális fogyatékossággal rendelkeznek, akár sikerba, kerekesztékes, vagy bármilyen mozgás formátumban nem működnek átlagosan, és szakmai segítséget is próbálunk nekik adni. Nagyon-nagyon informatív nap lesz, és szeretnénk egy közösséget összekovácsolni azoknak a gazdiknak, akik nem tudtak eddig hova fordulni, hiszen ez nem egy átlagos dolog, nem egy átlagos élet egy fogyatékkal élő kutyával együtt élni.
2: Nemzetközi hírű művészek töltik a pünkösdi hétvégét Zalában. A Hetés környékén élet újra a Virágzás napjai fesztivál, amit az elmúlt évtizedekben az Őrség falvaiban rendeztek meg. Az esemény sorozat központja Lendvajakapfa, de a szervezők Velemér és Szent György völgy kulturális intézményeit is megtöltik élettel hétfő estig. A közönség szalmabálákon vagy éppen szalonna sütés közben hallgathatja a komoly és népzenei koncerteket vagy az irodalmi esteket. Olvasható az esemény sorozat közleményében. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
4: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsolatban, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket.
2: Ma térségünkben esni sehol sem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél. Délután a legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk Keszthely térségében. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. 27-32 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Remélem hallgatod, Niki, Eritrit nem jó, hallod? Jönnek az SMS-ek, ugye azt ígértük, hogy 167 hívjuk majd, ami hát kedvenc biológusunkat, sporttáplálkozási szakértőnket, neurobiológusunkat, mert hogy egy olyan édesítőszerről derült most ki, hogy ami nem jó, amit most 10 évig a szakma hype-olt, szeretett, imádta. Mindenki ezt ette a cukor helyett, édesítőnek használta, és azt mondta, hogy oké, gyere, Eritrit, megkóstoljuk, esszük, hú, de jó. Most aztán kiderült, hogy ez gyengíti az agy védőpajzsát, utat enged a vérrögöknek, sztrókot okoz, de várjál, tehát, hogy
6: ezeket már szédülök.
5: Igen, ezeket a kutatásokat nem lehet, hogy a cukorlobby által finanszírozott doki hozta le egy olyan tudományos folyóiratban, amit valaki közben egyébként úgy publikál, hogy az megvan egy kicsit támogatva, hogy a tejlobby, meg a cukorlobby, meg a mit tudom én, az valahol a háttérben azért lejárassa ezeket az édesítőszereket. Tehát ezek független szervezetek, 10 évre visszamenőleg 1000 embert megvizsgálnak.
7: Jó reggelt, figyelj, szerintem nincsen egy független szervezet. Hát ez a legnagyobb tragédia a mi világunkban, mert mindent valaki finanszíroz, minden mögött ott van a pénz.
6: Keressünk hát nyilván... egy eritrit szakértőt, aki ezt tolja.
8: Nekem van benne 100 millió.
7: Egy tény, hogy leszoktunk a vízivásról. Tehát én azt látom a fiatalokon, hogy vagy energiaital, vagy üdítőital van a kezükbe. Tehát már azzal, hogyha nem, ugye a zéró, akkor ezért baj. Ha cukros, azért baj. Hol van a víz az életünkből?
5: Hát igen, nem vizet iszik? Ez egy jó kérdés, de
7: borzasztó.
5: Hogy... Igen. Hová tűnt a víz?
7: Hol a víz?
5: Adják vissza a vizet.
8: Ott van az arcodba.
5: Azért nem szabolt van.
7: Csak ez egy kis momentum.
5: Igen, de ott van, ugye ez az eritritól most, amiről fogadni akarjuk, hogy mégsem olyan ártatlan bárány, mint aminek eddig hittük. De 8-10 évig mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy ezeket az édesítőszereket, növényi édesel, mi ez?
6: Mindent kivált.
5: Stevia, meg eritrit, meg ezeket egyétek, sokkal jobb, mint a cukor. Nem voltál ilyen. Fehér cukor.
6: Amit Eszter mond, ezeknek olyan mellékíze van.
8: Nagyon rossz.
5: Hogy... Nyilván most, hogy 8 kanállal teszel bele, igen, de egy fél kanállal tettél szerintem.
8: Majd egyszer elmesélem, mi történt velem, miután megettem egy cukormentes csokoládét, és majdnem nem értem oda előadásra. Elmondom neked.
5: Ezt elmondom neked, így indult.
8: És úgy mondod, hogy Fruzsi, menj előre! Menekíts meg a
6: mesét. Egy kicsit hosszabbat.
8: Jézusom, Eszter. Aztán Maltitol volt benne. És utána elolvastam a címkét, hogy Maltitol, és rá írva Maltitol, hogy halálos méreg, konkrétan.
7: És hasmenést okoz.
5: A nagyobb mennyiségben.
8: De miért árulna például csokoládé táblás, amiben Maltitol van, ha csak 2 kockát lehet megenni belőle? Azt nem írják rá.
5: Azt mondtad, hogy...
8: Azt mondtad, hogy...
5: Megint falási romai voltak?
8: Ne csúszod? Nem tudom, szerintem... Van olyan ember?
5: Tábla csoki, amit volt még az előbb.
8: Most teljesen őszintén, mindentől függetlenül van olyan ember, aki meg tud enni 2 kocka csokit, aztán pedig leteszi, és soha többé nem jön hozzá.
5: Van olyan, aki csak egy negyed kanál nutellát tud magával gyömöszölni, ha már kinyitotta a nutellás üveget?
8: Azt tudjuk, hogy mi az irány.
6: De én most ráolvastam a Maltitolra, azt írják, hogy ez diabétesz barát, tehát hogy azért fogysz, mert összeszarod magad.
8: Igen, de
6: meg vagyunk.
8: A kárpitosok ezt nem támogatják.
5: Gyerekek, ki fog derülni, hogy fehér kenyér, cukor, tej, és vissza
7: az alapokhoz.
5: Vissza az alapokhoz. Hát 10 évig mindenki ódákat zengett ezekről az édesítőszerekről. Erre most vérrög, meg stroke, meg mit tudom én. Na mindjárt megkérdezzük a Máté, csak hogy segítsen nekünk egy kicsit, hogy most akkor tényleg ekkora baj, milyen kutatás ez, meg egyáltalán most akkor mi a fene a jó. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
9: Sziasztok, jó reggelt. Nagyon jó volt a téma, nagyon tetszett egyébként. Ezek az édesítőszeres csokoládék valójában megviccelik az ember. Néha rá van írva egyikre a másik, hogy gázképződést tud fokozni, de az olyan gázképződés ugyanaz fel kell mosni gyakorlatilag.
5: Cseppfolyós. Igen, cseppfolyós gázképződés.
9: Igen.
5: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol? Ugye ez a 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi fel a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
8: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
5: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten. Na most hogy tud ekkorát fordulni valami rövid idő alatt?
9: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot konfesszusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mutatták, hogy igen, májvesekárosodást okozhat, stroke kockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat, tehát tudtuk, hogy gond lesz vele. Amikor mielőtt ez a kutatás, amiről beszéltek, ez így nem a levegőből egyszer csak így előkerült, hanem ennek voltak előzményei. 2022-ben, tehát egy néhány évvel ezelőtt, a Nutrinet Santé Cohort, egy nagyon komoly francia kutatás, itt több mint 100 000 embert követtek nyomon 8 éven keresztül, és a Sorbonne-nak a kutatási igazgatója írta le ezt a kutatást. Ők megvizsgálták azt, hogy az édesítőszerek bevitele az hogyan hat az egészségre. És azt találták, hogy a magas édesítőszer bevitele úgy általánosan 13%-kal emeli meg a daganatok kockázatát, az aszpartámot és az acetilszulfánamot külön kiemelték, és akkor lett az aszpartám, akkor került fel a rákkeltő anyagoknak a listájára. Ez ezt eredményezte. És már akkor lehetett látni, hogy a cukoralkoholokkal is gond van. Most amiről ugye ma beszélünk, az igazából két kutatás. A Cleveland Klinika embereken végzett epidemiológiai, tehát megfigyeléses vizsgálatot, és azt látták, hogy azok körében, akik sok ilyen cukoralkoholt visznek be, ők ugye az eritritolt vizsgálták, bocsánat, azoknak a körében ugye sokkal magasabb lett a súlyos keringési esemény, tehát a szívinfarktus és a stroke. Ez egy 3 éves futamidő alatt vizsgálták, ami azért kellően magas, hosszú idő ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le, de ugye erre azt mondták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat, és mi van, hogyha nem is az elitritol okozta ezt, hanem csak véletlen egybeesés. És ezért a Colorado Egyetem végzett egy kutatás, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
5: Hú, de jól hangzik ez.
9: Ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
8: Más előre Balázsékadás?
9: Igen, nem. Első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatív stresszt fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérögöket, tehát ezeket a vérög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most az ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérő megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát arról is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez négy mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a négyet tudja egyszerre.
5: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosság gondolkozik, napi két kanállal?
9: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 g volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
5: abból
9: édes.
5: Kell. Aha.
9: Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 gram eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 gram cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 gram eritritol a mennyiség, amíg egy teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus.
5: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt akarod?
9: Abszolút rosszabb.
5: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hogy ezzel váltsuk ki a cukrot.
9: 30 gram cukorral a világon semmi gondol, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztába.
5: Na most csillagd fel ezt a szemet.
9: A cukor az nem méreg. A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Rengeteg cukrot eszünk, és egyébként egész nap ülünk egy helyben, és egy monitort nézünk, és ez okozza a problémát. De 30 gram cukor nem okoz problémát senkinél.
5: Ez szenzációs, tehát lebeszélnek a cukorról, szedjük az eritritolt, és a 10 év múlva visszatérünk oda, akkor mi hülyültünk, de akkor ez tényleg valós, hogy gyerekek, ki fog derülni, hogy önmagában a cukor az még kevésbé tesz bennünket tönkre, ha mozgunk, mint az eritrit.
9: Mindig vannak friss kutatási eredmények, de mire ebből szabályozás lesz, az nagyon-nagyon sok év, és azért azt tegyük hozzá, hogy amikor az eritritollal kapcsolatban elkezdtek gyűlni a gomoly felhők, akkor azért napvilágot láttak olyan finoman szóval elnagyolt kutatások, de humán kutatások, amik azt mutatták, hogy nemhogy nem okoz gondot az eritritol, de még kimondottan jót is tesz az ereknek. Ilyen 2010 és 14 között voltak ezek a kutatások. Én azt érzékelem mögött, hogy szerintem volt egy kis iparági megrendelés is. De ez az én saját privát magánvéleményem. De a szukralózról is kiderült, hogy károsítja a bélflórát, és mindenfajta gyulladásoknak a kockázata.
5: Na de hogy van akkor ez még mindig ipari forgalomban?
9: Hatóságoknak, ugye az uniós hatóságoknak, akik ezzel foglalkoznak, nagyon-nagyon sziklaszilárd bizonyítékokra van szüksége ahhoz, hogy ezeket a változásokat implementálják a törvénybe foglalják. És itt még etikai korlátok is vannak, mert amikor tudjuk azt, vagy erősen feltételezzük azt, hogy egy anyag kárt okoz az emberekben, akkor erre még csak etikai engedélyt sem kapsz, hogy rendesen kutasd. Kevenni egy mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Tehát nem kell a cukrot helyettesíteni, nem. Kell cukrot használni visszafogott módon. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni, és közben szüzek is maradni.
5: Igen.
9: Remélem, hogy itt most visszafogott voltam.
8: Én többször megpróbáltam mind a kettőt.
5: Stevia maradhat? Növényi, szeretjük. Stevia jó?
9: szerve nem maradhat. Nem, de ez, a stíviáról egyébként jobban kevésbé, kevesebb negatív információ.
5: Aha, tehát a stíviát még akkor szeretjük.
9: Hát még az íze is igen, viszont nézd, szeretnék meggyőzni titeket most valamiről. Az elmúlt másfél-két évben fölfordult a tudományos világ, mert gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az édesítőszerek, és nem az édesítőszerek a legveszélyesebbek. Az egyéb ipari adalékok, a tartósítószerekről, egészen hétköznapi tartósítószerekről derült ki, hogy ilyen 50%-a fokozzák a cukorbetegség kockázatát. Az emulgáló szerekről, ami benne van a kenyérben, a kekszekben, tejkrémekben, sajtokban, stb., kiderült, hogy brutális egészségi károkat okoznak, daganatkockázat, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, sorongás, ADHD, depresszió, öngyilkosság, stb. Tehát, hogy
8: de most ne csak róla beszéljük.
5: Igen, hagyjuk ezt, tehát személyeskedjük.
9: Igen, tehát, hogy ezekről elkezdett, tehát, hogy tömegével jönnek most frissen az új információk, humán információk azzal kapcsolatban, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mit okoznak. És szerintem ebben azért van óriási felelősségünk, mert Balázs most őszintén szólt, te tudom, hogy tök egészséges vagy, de mondjuk magamról beszélve. Ahogy egyébként
8: idézzük ezen még egy kicsit.
9: Ahogy Anti bácsi mondta, én már mindegy, tudod, a lárpulárban, én már mindegy. Tehát tényleg mi már megkaptuk az expozíciót. Tehát mint a csukamáról bennünk van és dolgozik, de a gyerekek még menthetők. De szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elsősorban az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék komolyan, és minden egyes nap, amikor eldöntik, hogy a piacra mennek vásárolni, vagy az élelmiszerláncba, amikor eldöntik, hogy a gyereknek almát, tojást, meg diót vesznek, vagy ultrafeldolgozott csomagolt, aromásított ételeket, akkor minden egyes nap döntést hoznak a gyermekük jövőjéről.
5: Igen.
6: Sajnos mindenki a kényelmi megoldást keresi. Hát kifőz ma már otthon.
5: Meg észrevétlenül benne van már egy csomó olyan dologban, amiben nem is gondolod, de valahogy ott van benne, valamilyen arányban. Szóval igen, baromi nehéz.
9: Ez valóban baromi nehéz, de ettől függetlenül hozhatunk teljesen racionális döntéseket, és én is, nekem 4 gyerekem van, tehát a piacok, tehát elkezdtük hanyagolni az élelmiszerláncokat, és visszatértünk a piacra, és kovászos tényet veszünk, és alapélelmiszereket, és vettem airfryert, és vettem mindenfajta egyéb konyhai eszközt. Béna vagyok, mint az állat, de azért a saját magam módja szerint azért próbálkozom. Tehát azért próbálkozom, mert pontosan tudom, hogy ha a gyereknek az asztalára feldolgozott ipari kaját teszek, akkor a gyerek beteg lesz. És nyilván az édesanyák nálam sokkal ügyesebbek ebben. Tehát szerintem is erre szeretnének egy kicsikét titeket így meggyőzni, hogy foglalkozzatok kérlek ezzel a témával, mert ennek népegészségügyi jelentősége lesz. Egy generációt meg lehet menteni.
5: Abszolút, hát ezért hívunk meg, ezért volt vagy vendég, meg ezért hívunk sokszor. Most is te voltál az első gondolat. Ha szorongani akarunk, mindig téged.
8: Nem elég,
6: hogy azért meg kedvesen csinálod. Kedvesen csinálod, szerethető ember van. De oda.
5: Igen.
9: Tudod, erre szokták mondani, a deres halánték és az aranyér. De a deres halánték az ilyen megbízhatóságot, az aranyér pedig együttőző tekintetet kölcsönöz nekem. És akkor
5: Tőled elhisszük. Tök fontos volt, Máté, ha van valami hír, úgyis hívunk. Nagyon szépen köszönjük neked, ugye rengeteg előadásod van, meg lehet találni, nyomod, járod az országot, úgyhogy érdemes odafigyelni, amit mondasz. Mi is nagyon kedvelünk. Köszi, hogy itt voltál.
9: Sziasztok,
10: nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fedett piacrészt építenek Keszthelyen. Felmérik a nádi énekes madarak állományát Fonyód térségében. Idén is megtartották az országos űrkeszámlálást. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Jelentős fejlesztés előtt áll a keszthelyi piac. Fedett, részben zárt, sőt akár fűthető árosító teret is kialakíthatnak a következő években. A beruházásra 180 millió forintos támogatást nyert a város. A tervek előkészítése már el is indult. A megújuló piac modernebb és kényelmesebb környezetet biztosíthat majd az árusoknak és a vásárlóknak egész évben. A fejlesztés részeként új árosító asztalok érkeznek, megújulnak a mosdók, térfigyelő kamerákat telepítenek, valamint egy helyi termékbolt kialakítását is tervezik, tudta meg a Szaol. Madárgyűrűzési bemutatókat tartanak az ordacsehi berekben. A természet közeli programokkal a Balatonfelvidéki Nemzeti Park szakemberei a Fonyód melletti értékes, vízes élőhelyeket szeretnék népszerűsíteni. Az igazgatóság munkatársai a nádi énekes madarak állományait a költési időszakban madárgyűrűzéssel monitorozzák, amely egy nemzetközi program része. A projekt során több alkalommal is ingyenes bemutatókra invitálják a családokat. A természetvédelmi túrák a Fonyód-Digeti Berek Világa látogatóközponttól indulnak júniusban 4 alkalommal, adta hírül a Nemzeti Park. Idén is megtartották az országos űrkeszámlálást, amelyet már 5. éve minden tavasszal elvégeznek. Az önkéntesek és természetvédők által összegyűjtött adatok segítenek nyomon követni az állomány változását, illetve védeni az űrkék élőhelyeit, mondta Váci Olivér, etológus, a vadonleső program munkatársa.
2: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Lehet, hogy ez 82 óta védett fajává, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradását, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
1: Ma térségünkben esni sehol sem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél. Délután a legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk Keszthely térségében. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. 27-32 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt láttam, én ezt el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
1: Persze, igen. Hogyne.
2: Mit csinált? Elöntötte megint
0: a madárt. Rászállt a fejére egy madár.
2: Rászart.
0: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
1: Nem rászállt.
0: Együtt él egy madárral.
2: De mi, vett egy papagáj?
0: Rászállt egy harkája fejére, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
1: Ne, már, ma, mi az?
0: Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Te szerinted van ilyen? Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért aztán lehet álmodtam.
1: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most raszta már egy jó ideje. Vitéz és raszta egyben. Tehát, ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
0: Mi az, hogy rászállt a fejére egy madár?
1: De ott maradt?
0: De rám is rám szállt egy madár Balatonon a stégen.
1: Igen, rászáll és tovább
0: és szállt. Szállt. Ott meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
1: Közvetlenül a parlami sas mellé.
0: Egy zöld küllő. Az egy harkály.
2: Ez egy versenybicili?
0: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondd nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsül? Mert hol kell megnyomni?
3: A fejemen ez a kis zöld küllő.
0: Ott a madár!
1: Ne, már!
0: Ott a madár a fején.
2: És él.
0: Figyelj.
3: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemen.
1: Hát ez lehet az.
0: Hát ez teljesen pszichedelikus.
2: De nem lett beleakadt a lába?
3: Próbáltam neki vizet adni, hát haszomjas, de nem.
1: Ilyen föltetted az itatod?
0: De megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját. Várjál, fogatmos.
1: És most együtt jár, együtt élnek?
2: A zöld küldő fogát?
3: Már egy napja
0: bent lakik a hajában a madár.
2: Mikor vette észre?
0: Ez egy jó kérdés. Mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár? Másik videó fogatmos. Keresd meg egy másik videóját, Zsül. Egy fogmosos videót keresél, létszik, menj rá a videóira, vagy az Insta oldalára.
2: Na most
0: vagy
2: bajban, mi?
0: Hova menjek? Nézd az Zsülnek a gére, hova menjek? Jaj, mit csinálj, hova? Nézd, hova klikkeljek? Keresd egy fogmosos videó, ott a jobbra a fogmosos videó. Figyelj, a jobb a fogmosos videó. Figyelj, azt indítsd el. Fogatmos a csávó, és rászalik a madár a fejére.
2: De ez már egy másik madár, nem?
0: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, puty! Figyelj, rajta él a madár a fején.
3: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
1: A, igen.
3: Kicsit beleszart a hajamban.
0: Mi? Várja, áll
3: visszelek.
0: Mi van? Elszáll, de visszajön. Fia, három napig.
2: És tojást is rak.
0: Ti tudtátok, hogy a zöldkülők egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
2: Én eddig csak arról hallottam, hogy néha denevérek, azok beleakadhatnak a hajadba, legalábbis ez a városi legenda, nem tudom, hogy hány embernek akadt meg bele a denevér a hajába.
0: De várjál, ez nem beleakadt, ez napok óta ott él a madár a fején. Erre várjál, ez fokozódik. Ma reggel kinyitom az Instámat, hogy teljesen véletlen jönnek föl videók. És van egy énekes csaj, Szingviki.
1: Igen.
2: Igen.
0: Nem fogjátok itt, mit mondott.
4: Na.
2: Rászállt neki is.
0: Rászállt a fejemre egy harkály. Na, mondom. Na jó, hagyjatok békén. Én értem, hogy ti kezdtek megőrülni, de én még szeretnék valami józanság, de... És rászállt a fejére egy harkály. Hát oké, csak kiállok az erkére egy 5 perc, hát ha rászáll a fejemre egy harkály.
1: Ők együtt él?
0: Nem. Elkezdtek a harkályok rászállni emberek fejére Magyarországon, hírességek fejére. Mi történik a zöld küllőkkel?
4: Nálunk él harkály ott a Népfürdő utcánál, nem is egy, ugyanez a zöld küllő.
0: Szállt
4: hát
0: már a fejedre?
4: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
0: Keres egy másik videót, Zsül, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosos fején, ott ül a fején. Hát nem tudsz erőszakkal odarakni egy madarat.
4: De jó kisugárzása lehet, hogy
0: nézd, meditál, figyeld a meditálósat. Ott meditál és figyeld.
4: De jó.
0: Figyeld. Hát ez... Ott ül a harkály a fején.
1: Mozdulat,
0: hát én ilyet még nem láttam.
2: Hát de nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyot megy ezzel, hogy felrakott egy szerencsétlen félbeteg.
0: Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és figyeld, ott ül a madár a fején.
2: És harkály alszik.
1: Szereti ezt a hangot.
2: De miért választ téged ki? Engem miért nem választ ki?
0: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
2: Nem csak denevérrajok szállnak.
0: Tegnap egy keszegugrott a zsebem bacire, de meg egy víziló ült az arcomra.
2: Na most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
0: Én szerintem, hát nem, a Viktort.
2: Viktor.
0: Abszolút a Viktor. Tehát, hogy mindenképpen őt hívjuk. Rasta vitéz Varga Viktor. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürreális. De egy péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetes, lakik a Duna mellett.
2: Valahol elöntötte a házát a víz.
0: Elöntötte a házát, hogy ilyen nagyon természet közeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természet közeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk te azért tetszik, mert nem az a hagyományos Insta poszt.
1: Hát ez valóban.
0: Kicsimmel kevés... Párizsban, tudod. Igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de az, hogy rászállt egy harkály a fejemre, ez
1: meg... rászart.
0: Igen, a fogmosás közben. Igen.
4: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
2: Hát,
4: biztos, hogy nagyon jó. Tudni,
0: hogy a madár megérzi az
4: megérzi,
0: energiát?
4: Szerintem igen, megérzés. De. Azért maradott, abszolút megérzi.
2: Hát eleve egy vadállat miért? Miért jön közel hozzá?
0: Hát ez
2: miért?
0: Nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
1: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a raszta hajban van ennivaló.
2: Vagy
1: a kicsi pegeti. Viktor,
0: na vigyázz, milyen megkezdődik, fönn van már? Fönn van már? Viktor, csáó, jó reggelt, hello!
5: Sziasztok, jó reggelt!
0: Nem van! Figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürreális, ami veled történik.
5: De, hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
2: De várj, ott van még?
0: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy már elment, vagy mi van most?
5: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
2: Ja, néha megjelenik is.
5: Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan, erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
5: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam hátul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy mivel. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalára, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg is felraktam a fejemre, hogy mondom, mi lesz.
2: De mondtad neki, hogy tubi-tubi-tubi?
0: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
5: Jézusom, minek néztek én?
0: Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajba fel se tudja. Hát lehet, hogy komplet gabonaföld is benne
5: az
0: van.
5: Az én rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
2: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki.
0: Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyi
5: ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
0: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen. Zenéltél, nem aha. Tudom, lehúztad a WC-t.
5: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
2: Nem lehet, hogy ott akadt bele?
5: És... nem.
0: Én nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a raszta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
5: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát mondom, akkor ott marad a fejem, mert jó, de akkor már fölveszem. Ez ilyen nincsen. És ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
1: Ahogy fekszel le, igen, úgy, hogy van egy madár a fejed.
5: Hát egyébként lemászott a hátamon ugrált. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött, ment, benne a jurtába is repkedett.
2: Van neve is?
5: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy...
0: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád, valamilyen hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
5: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa-szigethez.
0: Mindegy, igen.
5: És akkor ott elszállt.
0: Igen.
5: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
0: Ne csinálj!
2: És várta.
1: Persze,
2: és elhozta a bolya haverját is.
0: Csinált egy reggelit egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdám?
2: Ez itt kelep!
0: Ők a haverjai, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várt a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzá, hogy add vissza a madarat.
5: ez meg már tegnap volt, hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy zsippel érkezik két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küzdőt. De tudod, ez a kontextus, az, hogy ez így megtörténik.
0: De kik, milyen hatóságtól jöttek, vagy kik voltak ők?
5: A Dunaipoly Nemzeti Park vadőrei.
0: Hogy add vissza a madarat.
2: Látták hát ez
0: az egész posztodat, az egész sztori nagyon szürreális.
5: Ennek a
0: csávónak a hajába ül, hogy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó ez a sztori. És mit mondtál?
5: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár.
2: Lát valamit a fejemen?
0: Igen, látja, hogy ez a madár? Ezt figyelj, ez nagyon durva.
5: Elment vadászni valószínűleg. Elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok, úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
0: De két csávó mennyire lehetett szüles? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár, de szórakozom, mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madár.
2: Mencsétek.
0: Aztán jöttünk a madárért. Teljesen szűrás ez a történet.
5: Nagyon, nagyon hülyeség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
1: Hát de ő választott téged. Igen, hát ez nem ejtetted fogjul. Nem
5: tudod, tartott. Mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
0: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
5: Igen, én is láttam.
0: Nem követem, nem látom, földobta.
5: Ugyanez a küldet.
0: Szerintem a harkályos ugyan videó után beleszállt a hajába egy madár.
5: Ugyanilyen zöld küldő szállt neki is.
0: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
2: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan gondolszik.
0: Az Orbán Zoli lett a szóvivő, vagy van ennek valami magyarázata? Te ennek utána néztél?
5: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
2: És tetszel nekik?
0: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy...
5: Aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
2: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
1: Igen, de hát ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Hát nem...
0: Igen, és zajongsz közze, de én láttam, hogy összmész ezzel a madárral, tehát hogy...
5: Igen.
2: Hát annyi zöldet.
0: Gyerekek, hát hozzák is kijött a hatóság, igen, itt közben írek annáig. Hozzák is kijött a hatóság, úgy, hogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketreszet, hogy mekkora abban tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
1: Aranyhörcsög. Kaparó rovar.
0: Figyelj, és most ha mész haza...
5: Kaparó rovar az aranyhörcsög.
0: Igen, vagy nem tudom, hogy a hörcsög.
5: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
0: De nem érték a ketrecet. Hát figyelj, hogy két öltönyös csávó méregetnéd kín a ketrecet, mert nem nézte, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
2: Igen. Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy kezére szállnak így a madarak. Szinte láttam, hogy kinn áll a teraszon.
0: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor az ott lesz?
2: Bro, mindjárt
5: igen,
2: jövök.
5: Mert már 3 napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
2: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
5: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
0: Ja, hogy ő kicsi még, tehát ő csak egyszer haverkodik.
5: Igen.
0: Zseniális formák egyébként. Igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
5: Másik madaram is most. Mert ugye nincsenek ablakaim, ezért, de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak, üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozza a mama a kukacokat, most tele vagyok siklókkal, úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
0: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celeb posztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a kicsi már Párizsban című.
1: Igen.
5: Hát nálam ilyen hülyeséget nem fogtam.
0: Tényleg, tehát ez teljesen.
2: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
0: Teljesen szürreális.
5: Az már nagyon rég.
0: Igen. Na jó,
5: az, hogy állandóan ki akar költözni.
0: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk, köszi, hogy ilyen váratlan tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában ezzel a kinézettel az élő, a gondolataival, ahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon. Teljesen szíves.
2: Biztos az van, amit annan mond, hogy jók az energiái.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rosszul használják a szelektív kukákat Keszthelyen. Zalai adományozót ismert el a Vöröskereszt. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Egyre több problémát okoz a helytelen szelektív hulladékgyűjtés Keszthelyen. Erre figyelmeztet a helyi szolgáltató. A tapasztalatok szerint a szelektív kukákban és zsákokban sokszor nem odavaló hulladék kerül. Például ételmaradék, zöld hulladék, építési törmelék, sőt még cipők és kerti bútorok is. A Keszthelyi cég szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy minden műanyag a szelektív gyűjtőbe való, pedig ide kizárólag tiszta csomagolási hulladék kerülhet. A hibás válogatás megnehezíti az újrahasznosítást, ezért a szolgáltató arra kéri a lakosokat, figyeljenek jobban a szabályokra. Számolt be róla az AOL. Rangos elismerést kapott a Zalakó. A cég az év támogatója díjat vehette át a Magyar Vöröskereszt májusi ünnepségén. A címet azok kapják, akik az elmúlt években folyamatosan élen jártak adományaikkal, segítve a hazai Vöröskereszt működését. A Zalai Sütőipari Vállalat 8 éve kötött együttműködési megállapodást a szervezettel. A vármegyei Vöröskereszt önkéntesek a Zalakó 15 üzletéből szállítják el a napi szinten felajánlott pékárut. A szervezet közleményéből az is kiderül, hogy a vállalat segítségével havonta 3000 kilogramnyi adományt juttatnak el a rászorulóknak. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek szeretetét és aggodalmát használják ki. Telefonon keresik fel őket. Azt állítva, hogy az unoka bajba került, balesetet szenvedett, és azonnal pénzre van szüksége. Fontos az időseket felvilágosítani arról, hogy mindig járjanak utána az információ hitelességének, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: Részletes híreink után most nézzük, milyen időjárás várható ma és a következő napokban. Ma térségünkben esni sehol sem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél. Délután a legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk Keszthely térségében. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. 27-32 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik tesz alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
6: Mondta,
7: hogy egy kicsit pocakos.
6: Nagy pocakos.
5: Kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a résztvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
6: A legvonzóbb testzsírt?
5: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi tesz számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként. És kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
6: Elkezdődjétek, vízfejű. Szóval... Ne egyen zsíros, hogy jó nagy fejjel legyen.
5: Jó nagy fejjel legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
7: Igen?
6: Na.
7: Mert, hogy
5: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második kép, hát el kell, hogy mondjam, hogy
7: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
6: Nagyon kigyúrt.
5: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
7: Jó, ez? Hát a olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni. Ne szórakozz
6: már. Nálunk csak az néz ki, aki börtönbe szabadult.
5: Igen.
7: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
5: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit...
7: Mackósabb. Megnyugtató apatest.
5: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
6: Ez úgy nézzel rám, hogyha én nem, ebben valaha játszottam volna ebben a iparágban, nem is értem.
5: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nincs, nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
6: Csak mert nézek.
5: Nem, igen.
6: Most csak nem látni akarok, most csak nézni.
5: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Nem, az jó azért egy kicsit, dehogy is.
6: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
7: És aztán mit tudtál meg róluk?
6: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
5: Hogy borzasztóan unalmasak.
6: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
5: Na gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
7: oda
5: úgy
7: lehet
5: az, oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszat az agya, hogy féltő és szerető.
6: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
5: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
6: Hát nem tudom, de...
7: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
5: Ő a 35%-os, ő a pocakos.
7: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
5: Az 15, és hát van még a 12.
7: Azt mondanád, igen. Hogy semmi nincs benne. Figyelj,
6: én a tejfölből is csak a 20%-osat veszem meg.
7: Legyen minőség, legyen hát tartalom, igen. Legyen erő.
6: Íz.
5: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgat, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
6: Na, ez hülye.
5: Ez nem igaz. Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
6: Nagyon sok pénz a számláját.
5: Így van. És ők a goldigerek, így van.
6: Nem, amúgy szerintem ez egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és...
5: Nektek kevésbé számít a külső?
6: Szerintem igen.
5: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
6: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
5: Igen?
7: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
5: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire,
7: igen,
5: ki mit mond.
7: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufirt, szólni, vagy egyébként életed végéig vele élsz. Lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
6: De egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
7: veszélyesek?
6: Nem az olyan veszélyes.
5: Megnyugodtam. Oda jön kockás, ahogy csak kevés a mellé jó este.
6: Na ezt nem.
5: Hanem... Igen, menj innen olyan sportot, hogy olyan izmos vagy.
6: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, hogy szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
7: Hát de jó, de azt tudjuk, de hogy miről szól, ha ez egyszer fordul el.
5: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok, egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva?
6: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában.
5: Keratin, de szeretnek.
6: Az keratin. Azért, hogy kreatív, az nem
5: a,
6: tudom.
5: A kreatív.
6: Nem fogom nézni azokat az 15 literes fehér és vödröket a konyha.
7: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
6: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
5: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%.
6: Vagy hát azt mondtad, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
5: És ha mondjuk van, jó arc, jó, vagy dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, hahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
6: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért, a ködös utunk.
5: Menjen, amerre lát, kedves Péter.
6: Ugye, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor azt szerintem mindennél többet ér.
5: Oké, tehát akkor mi vagyunk az összönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
7: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is a...
5: Na várjál, mondom a pasikat.
7: Csajokat.
5: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22% és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó se, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb
6: combok. Most egy olyan
5: nőt
6: nézzünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
7: gyönyörű.
6: Ez egy átlagos test.
7: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
5: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 ezer pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is, mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelműen a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
7: Én ezen jobban meglepődöm, mint
5: szerintem
7: a másikon.
5: Is. Üresek azok a pasik, mert azt hiszik, a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
7: Ugye, hogy... Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
6: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy egy 30%-os az jó lehet az életvitele.
5: Aha, tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
6: Nem, mondom, hogy izé, hogy hazamész, kinyitod a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott a kölcsön.
7: Plusz egy joghurt, az egy joghurt. Mindig kell, hogy legyen meg saláta.
5: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
6: Igen.
5: Azért ez, azt nem vessük el.
6: És a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem kapunk be valamit, tudna.
5: Igen.
6: Azért az egy jobb életstílus, nem? Vagy...
5: Igen.
6: De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
7: Tudtad volna vinni.
5: nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon
7: jó,
5: kis...
7: Adjad már egy 25-nél már sikítanál.
6: Szóval 25-nél te, 25-nél már izé, már felhívnál 112-t.
5: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
6: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
5: De azóta még jobban pusztítom az anyukat.
6: Figyeltek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgy mindenki engem ki állandóan. De hogy ez...
5: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
6: De már megint a betemetés, hogy...
5: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő, meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kocka alsód, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
7: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
5: Ez az 50 év, így van.
7: Évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted, egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
6: Ezt ők, hogy szerettem a sorozatokat?
7: Én szeretem. Ez egy plusz, ez is csak most jött. Igen. És igen? Egy idő, egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
5: Na, hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézi 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért igen, mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
6: Egyedül lettem volna kövér, akkor nem lehetek bele.
5: Gondolj el, ott ülsz egy kis ütőtáskával, egy fekete
6: térképen, 60-as években. El nem hízott, én meg jönnék a vízbe, azért a jövőből jöttem.
5: Nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
6: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgok oda fél, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy
5: igen.
6: A csúnya... Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
5: Igen,
6: és...
5: figyeljetek, hogy igen, ha csúnya büdik, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
6: Ennyi, a többi azt megoldódik.
5: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt három gyerekkel, az igazi szép, jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartás, ha intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
6: Így van.
5: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
6: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
5: Vonzóan csúnya férfi... Mondja,
7: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
6: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Nagy magas, óriás kezekkel, jó illattal és sejmes haja.
7: A horgas orra az mindent visz.
6: Amúgy jó a horgas orra, bírom a horgas orrat, igen.
5: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Jó, nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon-nagyon elkapnás zsivány. Írja Gaga, Lady Gaga.
6: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
7: Nagyon-nagyon-nagyon jó.
5: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar gálán és csinál egyet, hogy ezzel így felnéz, tudod, hát, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod, így. Whoopi Goldberg.
6: Azért ahhoz kell, szerintem, a hűzáshoz.
7: Igen.
5: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara Streisand.
6: Nagyon szép.
5: Igen.
7: Nagyon az
5: szép.
7: Az orr.
5: Kicsit banja is.
7: Igen.
6: Nagyon szép, igen.
7: Igen.
5: Ugye?
6: Az első, az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
5: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
6: Igen, és ő
7: ott
6: sem.
7: Ott is nagyor.
5: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
6: Felhúz a szemölökét,
5: ilyen... Igen, és kicsit ilyen szomorú igen, tekintet.
6: Igen.
5: Ugye?
6: A második, aki viszont nagyon durván Ugly Pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
5: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
6: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm kóla. Igen, rajzfilm kólának látom.
7: Jó, mi van a csajos listát
6: jó,
7: is
6: még hogy mondjam el, ami szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
5: Hát ő egy, szerintem azért ő egy jó pali.
6: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
5: De valahogy én azt szeretem a filmjét, meg a sorozatokat, ami játszik.
6: Összejön egy szó nélkül, semmit, soha nem néznék rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
5: hát
6: néz
5: van
6: ki,
5: benne valami, nem?
6: Úgy néz ki, felemelt egy követ, és ott alatt meglepő, ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, konkrétan úgy néz ki. Okay. Na jó, nőknél?
5: Oké, okay, nőknél ki van?
6: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg valóban, de...
5: Pretty Whoopi Goldberg. Jó,
6: viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
5: Aha. Nekem sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
6: Nagyon csinos. Nagyon csinos. Mert mindig lábújhegyen jár.
7: 30 kiló az egész csaj.
6: Ahogy lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
7: Hát nem tudom, én sose tudtam.
5: Rami Malek, ő ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó igen, filmen játszott. Benne van valami? Igen?
6: Igen, csak szerintem ő
5: aprócska.
6: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
5: Aha.
6: És hogy ettől
5: én ezt, na, azért, ő is megkapta.
6: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
5: Aha.
6: valami ott befogva.
5: Igen, igen. Hagyjuk a földrajzi távolságot. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
7: Hát nem, hát az
5: ő azért egy jó pali.
7: Képű csávó.
6: Aha. Ő az, a, aki volt James Bond, ugye?
5: Igen, igen, ő volt a James Bond, sokáig.
6: Hát neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
5: Owen Wilson, igen. Zsámbó Árpi?
6: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be. Ő csak sima pretty.
5: Igen. Vörösszeplős lányok, vonzóak írja valaki, igen, de ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat. Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle egy, pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
7: És tetszett?
5: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
6: Na,

0: Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
1: Szálljatok le az uramról!
0: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért jó se, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem,
1: ő egy abszolút pretty face, tehát őnek egy ilyen kis, egy ilyen...
0: Kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen, igen.
1: Jack Nicholson!
0: Mi van vele?
1: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
2: Összeborzoltad
1: volna? Szodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összette Brad Pitt-tel?
0: Az Angelina Jolie kivel járta? A Billy Bob Thornton-nal.
1: Billy Bob Thornton, tessék.
0: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
2: Elég jó vagy.
0: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
1: Van egy külön tekervényed erre.
0: Igen.
1: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
0: Pedig de aztán... ő is az ugly, de pretty.
1: Hát igen, nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
0: Oké, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán
2: jó csaj.
0: Jó csaj? Igen?
2: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát. De ő szép csaj.
1: Szép, de ő úgy szép, hogy így tudod néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.
3: És akkor egy rövid szünet!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Yo, what's up? This is Mike Posner.
4: Csak igazi mai sláger.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sérült kutyák találkoznak a mai napon a Fonyódi strandon. Zalába költözött az Őrség legendás fesztiválja. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Speciális igényű kutyák találkoznak a hétvégén Fonyódon. A Fékott Balaton rendezvényt azért hívták életre, hogy bemutassák, sérült kedvencekkel is lehet teljes értékű életet élni. A Fonyódi kutyás fürdetőhelyen fizioterapeuták, menhelyi önkéntesek és ortopéd segédeszközöket bemutató szakemberek tartanak előadásokat a mai napon. Tudtuk meg Csányi Bettina főszervezőtől.
2: Olyan kutyák és gazdákat próbálunk segíteni, akik valamilyen testi vagy mentális fogyatékossággal rendelkeznek, akár sikervak, kerekesztékes, vagy bármilyen mozgás formátumban nem működnek átlagosan, és szakmai segítséget is próbálunk nekik adni. Nagyon-nagyon informatív nap lesz, és szeretnénk egy közösséget összekovácsolni azoknak a gazdiknak, akik nem tudtak eddig hova fordulni, hiszen ez nem egy átlagos dolog, nem egy átlagos élet egy fogyatékkal élő kutyával együtt élni.
1: Nemzetközi hírű művészek töltik a pünkösdi hétvégét Zalában. A Hetés környékén élet újra a Virágzás napjai fesztivál, amit az elmúlt évtizedekben az Őrség falvaiban rendeztek meg. Az eseménysorozat központja Lendvajakapfa, de a szervezők Velemér és Szent György völgy kulturális intézményeit is megtöltik élettel hétfő estig. A közönség szalmabálákon vagy éppen szalonna sütés közben hallgathatja a komoly és népzenei koncerteket vagy az irodalmi esteket. Olvasható az eseménysorozat közleményében. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsolatban, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket.
1: Ma térségünkben esni sehol sem fog, a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél. Délután a legmelegebb órákban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk Keszthely térségében. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. 27-32 fok közötti értékeket mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túlkorrekt PC, nem is tudom milyen világban, szerintetek ki lesz az új James Meg vagyok. Bond?
1: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyeljetek, figyelem, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
0: tudom,
1: nézel,
0: kit fogsz mondani, igen.
1: Friderikus Sándor.
0: Jaj, de nem rászállítottam.
2: Megleptél.
1: Igen. Nem látjátok magatok előtt, hogy rázva, nem keverve.
0: Hát, de azt mondjuk pont igen.
2: Rázva, nem keverve.
0: De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg. Ázsiai, fekete, nő, transz, fehér férfi. Tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
3: biztos,
0: angol...
3: Nem, biztos, hogy nem fehér férfi, azt kihúzhatod.
0: Sean Connery, Pierce Brosnan, nem. Craig David, kik voltak még?
1: Craig David.
0: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
2: Daniel Craig.
3: Craig David.
1: Nick Carter.
0: Justin Timberlake. Nem, várj, tehát ki volt, várj, kezdtük a... Kivel kezdtük? Ki volt az első James Bondunk?
3: Sean Connery.
0: Sean Connery. Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosan nem jött eszembe, ugye Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
3: Roger Moore is volt.
0: És van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
3: Timothy Dalton.
0: És
3: George.
1: Borzasztó lesz,
3: George
1: akkor,
3: Lazenby.
0: Az... Mi?
3: Megvan ez nektek? George Lazenby?
0: Igen.
3: Sose tudtam.
0: Nem, Daniel Craig volt az utolsó.
1: Daniel Craig, David, ez pedig Stolandes volt a magyar hangja.
3: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
0: Hát a Lazenby hamar kieshetett, az senkinek nincs. Egy Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
1: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
0: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan nagyon szerint, Daniel Craigből egyet sem láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
3: Én a Sean-t is.
0: Sean is jó.
1: Jaj, persze, okay. Hazafelé húz.
0: Akkor felnőtt, fehér, angol szász, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
3: Angliai lesz, de bevándorló.
0: Igen?
3: Vagy bevándorló gyermeke.
0: Szír.
3: Szerintem nem a fekete, szerintem a színes bőrű fekete. Én arra
1: Michelle
3: tippelek.
1: Obama?
0: Tehát feka.
3: Igen.
0: Fekete. Csoki.
3: Igen.
0: Jó, tehát van egy
3: tudod
0: típünk...
3: Még...
1: Tudod
3: még valami?
1: Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen szavakat ismersz még.
0: Ez a csúsztál, most te csúsztál le, mi nem csúszunk veled. Ezzel most te akarsz.
3: Hallgatjuk.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye...
3: Főszereplő.
0: Tehát te feketét
3: mondasz. De nagyon fontos, hogy angol. Értetted, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
0: Ja, tehát akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az egységegyenlőség, a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
1: De
0: Me Too.
1: De angolnak kell lenni,
0: nem. Csak hogy szerinted inkább
1: jó,
0: ilyen
1: akkor
0: típus.
1: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
0: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
1: igen,
0: hozzá.
1: Igen, hogy legyen, szerintem nő lesz.
0: Aha.
1: Igen.
0: De mi nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
1: nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
0: Add be Idris Elbát, Léci, nekem Idris nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női
1: Idris
0: James Bondunk.
1: Idris Elba, neked egy Melba kockát, ha úgy van.
0: Majd, kisebb,
3: hát rá. De ő nem is nő.
1: Nem.
3: Hát na, akkor az egy naliás, neked a férfi. Legyen.
1: Aha. Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó és férfi.
3: És
0: van
3: angol.
0: Egy, de várjál, most
3: angol
0: van, egy, fekete. Van egy feketénk, és van egy férfink, eddig így állunk?
3: Nem, van egy fekete férfink,
1: és, elba,
0: tessék.
1: Azért?
3: És van egy nőnk.
0: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
3: Igen,
0: aha.
3: De a nő nem lesz jó a Melissa McCartney.
0: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza,
3: ja,
0: hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond egyébként az volt, James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol, és magas, és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
1: Igen, de jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
0: Ez is nagyon fontos.
3: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
0: Hogy egy transz,
3: vagy egy meleg, vagy bárki.
0: Figyelj, én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
1: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid, oda lehet, ahogy hallom.
0: Úgy vártam, hogy én mennem kell.
1: Igen.
0: Na már kipipáltátok a két legjobb tippet.
1: A leges, legfontosabb az.
3: A nőként, akkor borul a James Bond is. Érted?
1: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Size-i.
3: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol. Angoloknál is?
1: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem egy jó színész az eljátszik bármit, okay. És itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
3: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
0: Így lett kitalálva.
3: Lehet
0: igen.
3: rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére
0: ez,
3: válik.
0: Hogy ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
3: Igen, hogy ő legyen az,
0: igen, ez egy karakter. Az. A regényekben, filmekben, könyvekben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már nem tudom, akkor valamilyen.
1: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenete, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondta, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
0: De nyilván. Ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
3: Igen.
1: Mi baj, ott van Balázs? Megint voltál az a szülésed.
0: Ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér, angol, egy ötönyös...
3: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
1: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar
0: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na?
1: Tessék, rezve, nem keverve.
0: Erről egyébként most nagy dilemmázás, most még nagy társadalmi párbeszéd.
1: Mi dilemmázunk?
0: Nem, a szakma.
3: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
0: Na. Igen, hogy, tehát hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő, érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrű. De félreérted. Hát ez most tökre félreérted. Azért, mert... Na, itt a rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... Hát, ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
1: Hogy nem lenne egy csuki a fejedem.
0: De most
1: egy kicsit könnyebbíteni ezt a beszélgetést.
0: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
1: Nem, te állsz a homokozó szélén, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézve az idegen gyerekeket.
0: Nem így van. Hát érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választottak. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom mi, érted, hogy akkor oda... Miért játssz el a hófehérkét? Miért?
3: És hogy fogják hívni akkor őt?
0: Mi lesz?
3: Nem hívhatod így.
1: Annyi mindenre beszélhetünk.
0: Nem is értem.
1: 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
0: Te szülje! De most azt mondja, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy ne... Hát ez most akkor én ezt vállalom.
1: Vagy ez, hogy egész életedben szarszakot fogsz élni.
0: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bajer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire? Mert nem akarok szarszagú lenni egész életemben.
1: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
0: És írja valaki, a hófehérke helyre lesz a korom sötétke.
3: Na, tessék.
0: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
3: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színes bőrű, fekete.
0: Színes bőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiai, Zsül, viszed a transz tippet?
2: Mit visz? Conchita Wurst.
0: Conchita, te a szélsőséges oldalon vagy.
1: Szerintem egy közepes temető házi macska fogja játszani.
0: Valaki azt írja, hogy már most szarszagot érzek. A játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed. Ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
1: Srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy hogy történik ez a műsorszerkesztés. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
0: Fontos, fontos. A gyerekek, a Disney most rendelte be a Hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Istenem. Hát mi történik itt?
1: A legjobb az egészben az, hogy Anna, mered maga elé a monitor, és
3: hogy fogok ebből beszofot.
0: Igaza van, igaza van.
1: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ, tudod? Rohad ez a világ.
0: Igaza, igaza van. Elindult,
1: Anna, mi a véleményed erre a témáról?
4: Amikor meg kell kérem változtatni a Tíz kicsi néger című könyvnek a
0: Agatha Christie-t,
4: akkor miről beszélünk? Mereve nézek magam el észre.
0: Figyelj meg, fullad, fél.
4: Hát ez...
0: Érted, Tíz kicsi néger, és nem
4: hívhatod. 2020-ban az unokája döntött úgy,
3: hogy ne legyen ez a könyv
4: címe. Hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted, hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy Tíz kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
0: Élet ez így.
3: Hát is tökre igazad van.
4: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világnak.
0: Van egy PC kritérium.
4: Akkor hol van a művészi szabadságod?
0: Így van.
4: Hát milyen kritériumok? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez, meg az, meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar díjra a filmet.
0: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje az
3: lehet, hogy
0: befutó lehet, de
4: legyen
0: itt tartunk
4: James Bond. Legyen egy Jason Momoa.
0: Egyébként a Momoa nem is rossz, James Bond karakter.
4: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából. Igaz, Eszter?
0: Hárítnak most így a kopi a Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
4: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, hogy...
0: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj.
4: Nem rosszaságból mondta.
0: Szétszették.
4: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
1: Grúcius átkot szórtak rá.
0: Igen, el akarták égetni. Ő mit kimondta, hogy neki az a nő, és azt mondta, hogy neki...
4: És ezt nem mondhatja el?
0: Hát meglincselték.
4: Konkrétan
0: évekig parkolópályára tették. Most már újraír, meg rehabilitálták, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
1: Visszadták neki a kis klaviatúráját?
4: Visszadták a kis afroki kezecskével, most már újra ütögethetje Harry
1: Potter.
0: Na jól van. Oké, gyerekek, hát...
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.
5: Na, ennyi volt mára, de nem állunk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
3: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi állatkert. Minden nap nyitva.
0: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Balázsék extra pillanatai után, pedig most már a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep. Üdv mindenkinek, nagyon kellemes pünkös vasárnap délelőttöt a mikrofonnál Kismárti, és most már csak órák kérdése, és indul az év bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Ezt az órát Extent dalával kezdtük, ezt a dalt egyébként élőben hallhatjuk majd ma, hiszen Extent is ott lesz a nemzetközi sztárjaink között, ahogy a Switch Disco, Stan Felt és Cyril is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, már csak pár óra, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkból. Remélem, hogy nagyon sok mindenkivel találkozhatunk majd, a hallgatóinkkal. Érkeznek a nemzetközi sztárok Budapestre, na de hogy mit csinálnak mindeközben a Rádió 1-es DJ-k, hogyan készülődnek? Nem sokára felhívok valakit élő adásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy 10:30 után járunk egy kicsivel, és hát a világ sztárjai már úton vannak a Budapest Park felé, sokan szerintem még csak úgy Magyarország felé, még meg se érkeztek Budapestre, hogy arra gondoltam Rádió 1-es, hogy így fel fogok hívni minden órában egy Rádió 1-es DJ-t, hogy velük mi a helyzet, és tárcsázom a Regál Lilit. Ébren vannak már ilyenkor a DJ-k? Alszanak még? A kis éjszakai élőlények ők, nem?
1: Hello!
0: És felvette. A DJ-k ilyenkor már ébren vannak. Szia Lili, Kis Márti, Rádió 1.
1: Szia Márti, hát én már ezzel készülök a bulira.
0: Na persze, fogadjunk, hogy most keltél fel, 10:30 után.
1: Nem olyan rég, mert tegnap is éjszakáztam, viszont fejben már tényleg készülök. Külön fellépő szettem lesz, külön ruha készül. Fú, elképesztően várom tényleg most már az estét.
0: És akkor már megvan a playlisted, és megvan, hogy miket fogsz játszani, hogy ránézel a közönségre, hogy az első sorban, szerintem ők annak örülnének, hogy...
1: Minden közönség más, és szerintem úgy lehet a legjobb bulit csinálni, hogyha az adott közönséget próbálod a szettedet igazítani, úgyhogy én így tervezek.
0: Na fiasztod, hogy kik után fogsz felépni? Nézem itt a line-upot, a Kuki fog kezdeni, ugye ez minden évben is szokott lenni, aztán Begi Diszkosit, Accent, Metzger Viki, Szemfelt, Jamina, Speech Disco, és utána jössz te. A Cyril előtt.
1: Igen, a két világsztár között, ami egy óriási megtiszteltetés, ez egy nagyon nagy feladat, úgyhogy igyekszem a lehető legjobb szettet vinni.
0: Tavaly találkoztál valakivel, így a nemzetközi sztárok közül? Volt valamilyen ilyen harmadik típusú találkozási élményed?
1: Persze, mindig ott vannak a backstage-ben, és általában nagyon-nagyon jó fejek. Egy külön nagy élmény, hogy például egyszer a Good Boys odajött hozzám, hogy nagyon tetszett nekik a szett, amit játszottam, úgyhogy általában nagyon jó fejek szoktak lenni.
0: Ezt fogod játszani? Bibi Rexa, New Religion?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Igaz is lehet.
0: Hogy egy mémet idézek, jó találgatást és tippelgetést.
1: Igen.
0: 5 óra után kiderül. Majd Lili, veled is találkozunk, akkor nem sokára. Hagylak itt készülődni, meg kisütni, kivasalni a hajad, meg ilyenek. Akkor hamarosan találkozunk a Budapest Parkban. Puszi!
1: Így van, sziasztok!

0: a Rádió Egyen hamarosan. Indulhat a tánc Lady Gaga dalára, aztán együtt táncol minden Rádió 1-es a Budapest Parkban, hiszen 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, a Rádió 1 születésnapi fesztivált. Rádió 1-esek, találkozunk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztiválra készülődéshez is. Végre mondhatjuk, hogy ma indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, pont 5 órakor, és egyébként az élő közvetítésünk is akkor kezdődik a weben és a Rádió 1 összes frekvenciáján. Jönnek a nemzetközi szupersztárok, Switch Disco, Accent, Sam Felt, Cyril, és hát a Rádió 1-es DJ-k is. Az előző órában már rácsörögtem Regál Lilire, hogy milyen hangulatban készülődik, mert mindenki nagyon izgatott. Ebben az órában is felhívok egy Rádió 1-es DJ-t. Ki legyen? Ha mondjuk a Jamina, megkérdezem, mit csinál.

0: Danny Kedde Disco, High Hopes itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Na hát óriás diszkó lesz itt ma, kérem szépen, a Budapest Parkban, Rádió Egy születésnapi fesztivál, és hát úgy döntöttem, hogy rácsörgök a DJ-nkre, hogy mit csinálnak, mennyire készülnek már a mai napra.
1: Igen, tessék.
0: Hát Jamina, szia, itt a Rádió Egy, Kismárti.
1: Nem volt van a számod, jó reggelt. Figyelj. Hány óra van, Kismárti, ne haragudj.
0: Kezded, hogy hallanak most a Rádió Egyesek, és most nem ilyen privátba beszélgetünk, Jaminkám. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó, ezt betudom annak, hogy ilyen kis éjszakai élőlények vagytok, DJ-k, ugye?
1: Hát igen, vasárnap délelőtt hány óra lehet ilyenkor, reggel értem haza.
0: De akkor te engem soha nem hallasz adásban, miről maradsz tele? Hát élet az ilyen?
1: Úristen, nem, hát azért most eltoltam magam.
0: Igen.
1: Most ne haragudj, valóban. Na, lehetne figyelj. Máskor is neked a műsorod, mert ezt a DJ-k nem hallják.
0: Na hát ez nagyon szomorú, ez a most
1: szembesültünk.
0: Készülsz már a ma estére? Csak mindenkit felhívok szépen, hogy tud-e róla, hogy jelenése van a Budapest Parkban.
1: Mindenki hogy örülhet, hogy te 11-kor ma felhívsz minket. Igen, szóval persze, abszolút, ugye most ez így hosszú hétvége, vasárnap nem szoktunk fellépni, de hát ma nagy nap van. Szerintem mindenki, ezt mindenki nevében mondhatom, hogy készülünk, mint az állat. Azért ennyi ember előtt meg végre nem az éterben vagyunk, ugye, hanem húsvér közönségünk van, és az a Rádió Egy közönsége. Én erre minden évben kifejezetten készülök. Külön ruhát tervezek ilyenkor, hogy miben megyek. Azért ugye ezt nem minden alkalommal tesszük meg, és ilyenkor azért tök jó smink, tök jó ruha, meg hát nyilván az a set, amit játszani fogunk, azért arra is időt kell ilyenkor szánni, meg hát ugye világsztárok előtt után fogok fellépni, úgyhogy még durvább a helyzet.
0: Nagyon más adrenalin, amikor nem csak egy klubban vagytok, hanem tényleg egy ilyen nagy fesztivál színpadon?
1: Hát hogyna, persze, azért ott egyrészt elveszettnek érzem magam, az be kell azt a színpadot olyankor tölteni energiával, mozgással, tánccal akár, ami tőlünk telik, és igen, azért egy ekkora közönséget koordinálni, hozzájuk beszélni, teljesen más.
0: Igen, és egy világsztár után lépsz a színpadra, ugye este 7 körül jön majd Sam Felt, és az ő DJ-szetje után Jamina, a mi kutyán kölyke.
1: Igen, Senyóba leszek, képzelt Sam Felt és Sziz Diszkóék között. Tökre durva, mert talán így még nem is léptem fel soha, pedig 12 éve a zenélek már, de ilyen még nem történt, úgyhogy ezért is egy kicsit be vagyok tojva, azért szerintem ez egy tök nagy teher.
0: Hát
1: úgyhogy Sam Felt után és Sziz Diszkó előtt.
0: Szintlépés lesz, Jamikám, akkor találkozunk nem sokára, délután.
1: Jó vagy, jó körbehívogatás
0: hát
1: neked.
0: Köszönöm Márti, szépen.
1: Köszönöm, hogy felkeltettél, és további szép délután nektek, és találkozunk a hallgatókkal, puszi mindenkinek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

的记得。

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytató!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára találkozunk Rádió 1-esek a Budapest Parkban. Ki az, aki ott lesz? 0620-311-111. Hát Dori és az anyukája biztosan írták, hogy 100 halombattáról indulnak nem sokára. Hú, ott vigyázzatok!

0: Bee Gees Go Extent Rádió 1-es DJ-k, találkozunk nem sokára. És itt van Ábel, halló!
1: Halló! Jelenleg készítem elő a tanuláshoz szükséges dolgaimat.
0: Ó, nagyon precíz vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit fogsz tanulni, Ábel?
1: Mai nap matematikát, földrajzot, holnap pedig irodalmat.
0: Istenem, én lettem volna ilyen tudatos a te korodban. És kinek üzensz most?
1: Az egyik győri barátomnak, Hall Tamásnak.
0: Mit csinál a Hall Tamás?
1: Jelenleg horgászik az apukájával.
0: Hát mi más csinálhatna Hall Tamás, mint horgászik éppen? Ábel, jó tanulást neked. Remélem, egy picit azért így lazít. Azt is majd a hétvégén, és köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Én is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Stari, a Balaton sörre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
8: A Pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert. Minden nap nyitva.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

Train és a Pörgős Drive-by a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Üdvözlet mindenkinek, szép hétvégét! A mikrofonnál délután 2-ig Bőszén András. Délután 5 óráig kell várni, akkor indul majd az élő közvetítés egyenesen a Budapest Parkból, a Rádió 1 születésnapi fesztiválról. Az egyik sztárfellépőnk Sam Felt, a Rosalinnel közös Heart Like Mind hozom most ráhangolásként, ebédvezetés vagy kirándulás közben. Itt a Rádió

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most Trade Altonnal folytatom, jön tőle a Blood Running, ami azt az érzést hozza, amikor hajt valami belülről, amikor nem adjuk fel, csak megyünk tovább, visz az élet. Az ő karrierje is erről szól, a kitartásról, a fejlődésről, és hogy egy háttérénekesből világszinten ismert előadó lett. Nem véletlen, hogy a koncertjein is mindig hatalmas az energia, mert amit énekel, az tényleg át is éli, Trade Alton. Jön tőle a Blood Running a Rádió 1.

Igazi mai slágerekkel, ez a Rádió 1. A következő pedig a mai nap főszereplőinek megy, késcsók az Esztereknek és az Elizáknak, hiszen ők a főszereplők május 24-én. Az Eszter perzsa eredetű bibliai név, Istár asszír babilóniai istennő nevéből ered, a jelentése csillag. Az Eliza pedig héber eredetű, az Erzsébet név német változatának a rövidülése, jelentése Isten az én esküvésem. Boldog névnapot, jó ünneplést kívánok, Rihanna társaságát!

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bőszél Andris vagyok. A következő órában is hozom a kedvenceket. Mindjárt Taylor Swift-tel indulunk tovább. Tőle érkezik a The Fate of Ophelia itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Bőszén Andrással. Csak igazi, ma is láger megy. 99.4 és 101.3.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most pedig egy kirándulási tippet hoztam. Vonyarcvashegyre látogatunk, hiszen a legendás Szent Mihály kápolna a Balaton egyik legszebb panorámájú helyszíne. A kápolnát 40 halász építette hálából, miután csodával határos módon túléltek egy pusztító balatoni vihart. A hely ma is a nyugalom és a természet közelségének szimbóluma, úgyhogy aki egy kis lelassulásra vágyik, annak mindenképpen ajánlom.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: A hosszú hétvége időjárása a nyár jegyében telik, a hőmérsékletek megközelítik a 30 fokot, csapadék nem valószínű, és a jövő hét közepéig nem várható lényeges változás itt a Nyugat-Balatonnál.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Délután 5-kor startol az élő közvetítés FM-en és online a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, a Budapest Parkból. Accent is ott lesz majd a buliban, többet most nem árulok el. Vele búcsúzom ráhangoláskép, jön a Don't Leave, Szere és Misa Miller közreműködésével. Én Bőszél Andris vagyok, további szép pünkösdi hétvégét kívánok, és találkozunk holnap is déltől, ugyanezeken a frekvenciákon, Keszthelyen és környékén a 99.4-en, Fonyódon és környékén pedig a 101.3-on.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Puerto Rico életérzés az imént, és csörgünk, úgy látom, úgy hallom. Halló!
1: Szia, Márti! Most megyünk a Budapest Palma Rádió egy születésnapi fesztiválján.
0: Na, honnan indultatok?
1: Olivér vagyok, Debrecenből.
0: Ó, hát akkor hosszú utatok lesz, vagyis hát már tart egy ideje, gondolom.
1: Igen.
2: Szia, Márti, nem akartunk egyszerre beszélni. Kukival beszéltünk, már ígért nekünk egy közös szerfit. Gerivel is beszéltünk, már csak te hiányoztál.
0: Na, hát tessék. Hát akkor nem sokára találkozunk. Hol jártok most egyébként? Hol tartotok?
2: Reketyés pihenőben vagyunk, bemegyünk a benzinkútba egy kávéra.
0: Na, hát kelleni fog az energia, úgyhogy jó, hogy magatokhoz vesztek egy kis koffeint. Akkor ott találkozunk a buliban. Köszi, hogy becsörögtetek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Vigyázzatok magatokra útközben. Sziasztok.
2: Szia.
0: Na most már tényleg nincs sok hátra, 5 órakor nyílnak a kapuk, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kevesebb, mint 3 óra Rádió 1-esek, és kapcsoljuk a külső helyszínünket, vagyis a Budapest Parkot. Indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most egy újabb DJ-t tárcsázok.
1: Haló!
0: Begi Kém, Kismárti Rádió 1. Szia, ébren vagy ezek szerint, te is?
1: Szia, Márti, ne vicce, hogy ne lenni.
0: Úton vagy már a Budapest Park felé? Hogy kell elképzelni most így vasárnap délutánodat, Begi?
1: Még nem, egy nagyon sikeres péntek-szombati fellépés után vagyok, de ma úgy keltem, hogy ez egy különleges nap, hiszen nekem minden évben nagyon különleges dátum a Rádió egy születésnapi fesztiválja, így a mai is, úgyhogy izgatott vagyok már az estével kapcsolatban. Ha jól számolom, akkor ez lesz az 5.
0: Uh-huh. Igen, ugye Kuki fog kezdeni, ugye 5 órakor kapcsoljuk a helyszínt, és nem olyan sokára, aztán jössz te, diszkósít, és az első nemzetközi produkciónk Accent, de ugye akiket nagyon várnak még rajtatok Rádió egy DJ-ken kívül a hallgatóink, akik kevés vége személyesen találkozhatunk, az a külföldi sztár Dömping, ugye Sam Felt, a Switch Disco, Cyril. Switch Disco-t láttál már ilyen élő DJ-szettet? Hallottál már?
1: Élő DJ-szettet nem láttam, de a Covid idején nagyon jó kis streamingeket csináltak, és úgyhogy én akkor ismertem, és kezdtem el követni a munkásságukat, úgyhogy én is nagyon várom az összetjüket.
0: Te is készülsz a mashupokkal?
1: Én 2-szer is leszek a nagy színpadon, délután egy rövidebb etapra fogok felmenni, és aztán az éjszakában pedig egy hosszabb szettet tudok készülni. Ehhez mérten délután sok saját zenét is fogok játszani, remixet, aztán este pedig a keményebb ritmusok élet a főterem.
0: Na, nagyon tudatos vagy. Begi, akkor találkozunk nem sokára a Budapest Parkban. Tudod mit, ezt a Switch Discot meg neked küldöm most speciálba.
1: Jaj, de kedves vagy, és a kedves hallgatókat meg azt üzenem, hogy hétnek lesz a nap. Meggondolkozzatok, el kell indulni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Jó a szó, Begi, ott találkozunk nem sokára. Puszi!
1: Sziasztok, szia!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádió csak igazi mai sláger, mert egy 3/4-3 környékén is, és ez azt is jelenti Rádió 1-es, akkor most már nem sokára kapunyítás, igyekezzünk, kiparkodjunk, nehogy lekésünk itt Kuki szettjéről, ugye így fog kezdődni a Rádió 1 születésnapi fesztivál, aki valamiért nem tudott lenni velünk, hát ezt nagyon-nagyon sajnálom, remélem, hogy sokan találkozunk nem sokára, de lesz élő közvetítés az összes frekvenciánkon és a weben is. Cyril Sanfelt, a Switch Disco, Accent, a nemzetközi sztárjaink, aztán ugye a Rádió 1-es DJ-k is ott lesznek, megelevenednek az igazi mai slágerek. Sanfelt a folytatásban, aki, hát egy érdekes tény róla, Buddha középső névvel született, nem azért, mert buddhisták lennének a szülők, de állítólag, amikor világra jött, így összekuporodva, hosszú fülcimpáival olyan volt, mint egy kis Buddha szobor. Hát azért humoruknál voltak a szülők, az biztos. Szóval picivel több, mint 2 óra múlva nyílnak a kapuk, indul az élő közvetítésünk, kezdődik a nyár első igazi bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Most hozom Sanfeltet.
1: What's up? I'm Sanfelt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy dance, dance, dance, hát az lesz. Óriás nagy tánc a Budapest Parkban, 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, és hát ebben a pillanatban is rengetegen tartanak a fesztivál helyszíne felé, és kezdetét veszi hamarosan a Rádió 1 születésnapi fesztivál, a nemzetközi sztárjaink is megérkeztek már Budapestre, Cyril, Sam Feltz, Switch Disco, Accent, nem egyedül érkezik, Tóth Abigaillel lesz egy közös produkciójuk, aztán ugye az After Party-n folytatódik a buli, és ezzel kapcsolatban frissült például a Facebook oldalunk is. Itt látható, hogy három színpad lesz, egy klasszik színpad, egy nagy tánctér és egy jungle. A klasszik színpadon Bárány Attila, Kuki, Hanvai PG, DJ Junior, Antonio Nyuvik, a nagy tánctéren Stadium X, Lotfi Begi, Regalili, Wilcox, Pure B, Jauri, a jungle színpadon pedig Joel Junior, Christopher, Bricklake, Loving Arms, Pullmax és Kollár. De minden az események kapcsolatos info ott van a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon. A visszaszámlálás pedig folytatódik Györke Attilával. A Rádió egy Top 50-ben találkozunk nem sokára. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió egy

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Taylor Swift újdonsága, az Opalite a folytatásban. Hát van-e nagyobb esemény a világon Taylor Swift esküvőjénél? Van. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja, Taylor Csipcsuk bulicskája eltörpül emellett. Az viszont szinte biztos, hogy házassági szerződést kötöttek az egybekelés előtt. Taylor vagyona $2 milliárd körül mozog. Travis Kell sem szegény egyébként, de az ő vagyona jócskán elmarad $90 millió. Dátum és helyszín nem publikus, de a sajtó nyár elejére tippeli az esküvőt. Olyan gyorsan itt lesz, mint a szülinapunk.

0: Most is így csörög a mobilja. Az biztos, hogy a rádió egy top 50-ben egy-két perc múlva játszani fogom. Ez a 35.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió.
1: Rádió 1.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak hétről hétre. Ezeket a dalokat pörgettük nagyon sokat ezen a héten, de hangulatban és feelingben mi már a Rádió 1 születésnapi fesztiválján vagyunk. A négy világsztárunkkal, a Rádió 1 DJ-vel igazi Ibiza hangulatot varázsolunk a Budapest Parkba, sok-sok fellépőnkkel és a zeneinkkel. Aki lemarad, nagyon fogja bánni. Minden évben bánják a social médiában kommentelők, látva az élő közvetítést, a videókat, hallva a hangulatot, úgyhogy szerintem még most agyaljon mindenki azon, hogy hol lesz a start pillanatában, amikor elindul a buli, most még nem késő átszervezni a programokat. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-es friss dance dalok közül itt van egy nagy favorit, amit a lemezlovasaink imádnak játszani. A Rádió 1

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Pacsi mindenkinek, aki most úton van a Budapest Park felé. Rádió 1 születésnapi fesztivál 5-től. Lesz majd élő közvetítés is természetesen a Rádió 1 összes frekvenciáján.

és line-up a weboldalunkon és a social felületeken. Most pedig egy olyan zenével folytatom, ami a jelenkori sikerét a TikToknak köszönheti, a rádiós kedveltségét Magyarországon pedig a mi lemezlovasainknak, akik azonnal elkezdték játszani a Mix műsorainkban. Kato és a Turn the Lights Off a 30.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50. A Rádió 1 legjobb zenéire, a születésnapi fesztiválunkon is bulizunk majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik DJ-nk fogja és milyen mixben játszani. Például ezt, Ray-től, Where is my husband? Az a Ray következik tehát, aki Anglia egyik első számú énekesnője a jelenben. Az angol zenei díjátadón a Brit Awardson még télen 7 jelölésből 6-ot díjra váltott, és ez rekordnak számít. Ray, Where is my husband? A 26.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra és nyílnak a kapuk a Budapest Parkban. Rádió 1 születésnapi fesztivál ma este hajnalig, reggelig kifulladásig. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a Top 50 folytatódik, a következő zenei órát ezzel nyitom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 101.3 Rádió1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Stari, a Balatonsöre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
3: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
4: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrien, első emelet és pakolgép. Pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Kapcsolódj ki, találkozzunk Siófokon. Részletek Siófok1 Facebook oldal és siofok.hu.
5: Az Odor klíma csapata segít, hogy otthona mindig tökéletes hőmérsékletű legyen. Prémium minőségű Daikin klíma berendezések az Odor klímától akár 5 év kiterjesztett garanciával. Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket, és kollégáink segítenek kiválasztani önnek a legmegfelelőbb berendezést. Idén is lesz kánikula, készüljön fel rá időben. www.odorklima.hu.
0: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió 1
2: Top 50. A 24.

Rádió 1, Top 50. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nincs egy óra, 5-kor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és indul az élő közvetítés. Mindenkivel szeretnénk pacsizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Addig slágerlista, 23. Lárótól a Lárré.

0: Rádió 1 Top 50, a 20.
1: Sziasztok! Andi vagyok, Vivi vagyok, mi is ott leszünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1 csak igazi mai sláger!

0: Hölgyeim és uraim, Sam Feld, tehát az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és az a dala, ami most érkezik ezen a héten a Rádió 1 Top 50-ben, a 17. Hearts Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.

0: garanciával. Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket, és kollégáink segítenek kiválasztani önnek a legmegfelelőbb berendezést. Idén is lesz kánikula, készüljön fel rá időben. www.odorklima.hu.
1: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben, a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
2: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dínópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
3: Rádió 1.
4: Csak igazi mai slágerben.

okozá. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a rádió egy

0: találkozzunk ma este a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, a Master Good támogatásával. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A tizedik.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, érkeznek a legszebb helyezések, és most már érkezik a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és nincs fél óra, és Cookie Mixével nyitjuk a kapukat a Budapest Parkban. Indul majd az élő közvetítés is a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben, és a webben, képen, applikációnkon, a weboldalon és YouTube-on is lehet minket majd nézni. Aki úton van a buli felé, nagyon-nagyon vigyázzon magára, adom az energiát addig is. Itt a hatodik helyezett Ray Dalton és a Blood Running.

Edge. Ez a Top 50, és folytatom a jó hangulatot. Hát most egy olyan dalt indítottam, ami nagyobbat ment, mint eredetileg. A Kylie Romániában nagyon nagy sláger lett sok-sok évvel ezelőtt. Ez a verzió viszont új énekkel, új zenei alappal, modernizálva, Európa klubjaiban is nagy kedvenc lett. Románia slágergyárosa Accent Magyarországot is meghódította, és ma este 18 óra 25 perckor fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dala a Top 50-ben a harmadik.

igazi mai sláger megy. Hát akkor itt az idő, hölgyeim és uraim. Jön a Top 50 első helyezettje, és utána 5 órakor bekapcsoljuk a webkamerát. 5 órától elindul az élő közvetítés a Rádió 1 összes frekvenciáján. 5 órakor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és elstartol a Rádió 1 születésnapi fesztiválja Cookie Mixével. Hozunk ma este 4 világsztárt, zenél az összes Rádió 1-es DJ. Megünnepeljük a Rádió 1 születésnapját. 18-25-kor

weboldalunkon, a rádió1.hu és a social felületeken. Boldog születésnapot, Rádió 1! A top 50 első helyezettje a Sugar Daddy, amit indítok, a dal, amit élőben is meghallgatunk ma kora este, a Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
11: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrien, első emelet és pakolgép. Pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Kapcsolódj ki, találkozzunk Siófokon. Részletek Siófokguide Facebook oldal és siofok.hu.
12: Az Odor Klíma csapata segít, hogy otthona mindig tökéletes hőmérsékletű legyen. Prémium minőségű Daikin klíma berendezések az Odor Klímától akár 5 év kiterjesztett garanciával. Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket, és kollégáink segítenek kiválasztani önnek a legmegfelelőbb berendezést. Idén is lesz kánikula, készüljön fel rá időben. www.odorklima.hu.
13: A pünkösdi hosszú hétvégén is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert, minden nap nyitva.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
14: Szerintetek ki lesz az új James Bond? Ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond, de James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol és magas és jóképű. És ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
15: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
14: Hogy egy transz?
15: Egy transz, vagy egy meleg, vagy bárki.
14: Figyelj, én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész, tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Kis hablájt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom, tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
16: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza.
15: Ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
14: Így lett kitalálva.
15: Lehet
14: igen.
15: Rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére
14: ez,
15: válik,
14: hogy
15: érted?
14: Ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
15: Igen,
14: hogy
15: ő legyen az,
14: igen, ez egy karakter.
15: Az.
14: Csak
16: az, nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondta, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
14: Nyilván. De ha egy fekete férfit választanak, azt azért választják, mert ott van egy... ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát, hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő, érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrűt. De ne, te félreérted. Aki megkérdez egy ilyet... Hát, ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most indul a

Pontosan délután 5 óra van. Hölgyeim és uraim, szép jó napot kívánok mindenkinek! Hello! Itt vagyunk a Budapest Parkban, és a nagy 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivált ezennel ünnepélyesen megnyitom. Sziasztok, Juhász Geri vagyok, az egyik műsor.

Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon Cookie.

0: fölvegetek itt mindenkinek az első sorokban. Képen is tudtok látni mindent, ezt a hallgatóknak mondom, ami történik itt, mert hogy a YouTube-on egészen este 10-ig tart az élő közvetítés, hallható formában a Rádió 1-en, a frekvenciáinkon pedig 49 frekvencián összesen egészen éjjel 2-ig. Kuki után Lotfi Begi a lemezjátszók mögött, Begi lesz a második fellépő, a diszkósít a harmadik, Accent és Tóth Abigail együtt pedig majd a negyedik. Kukikán, menjünk tovább!
1: Pedig és érkezik egy igazi, vagy is megy a szokoszer egyik, aztán szívem egyszerű, a brakadabra

és nem maradtatok el a Lotfi Begidalok sem. A háborgó mélységgel hogy álltok?

0: legendák.
1: A következő három órában 2005-ben indult el a műsoruk, és hogy azóta itt vannak az éterben Magyarországon az abszolút egyedülálló hölgyeim és uraim, fogadjátok őket sok-sok szeretettel. Hanvai PG, Bárány Attila, DJ Junior a lemezjátszók mögött a 2026-os Rádió egy születésnapi fesztiválon, a Disco Sheet!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon a Disco Sheet!

Sergio.

0: A klip mögöttünk ez az új diszkos dal.
1: Sono spiacente.
0: A dal szíven, sorry.

ilyenek vagyunk.

Jön egy kis extra, figyeld! A szokásos, amivel 2005 óta kezdek mindenhol. És innentől kezdve bele is csapunk a világ legjobb újdonságaiba. Figyelj, Rádió 1!

legyen föl az a kezét, aki szerelmes háromra. Egy, kettő, három. Bárhogy nem maradtok föl. Egyik sem. De, én föl. Nem értettem, mit kérdezem.

Lisa. Chop this shit hard, Lish. Clap, clap, clap, clap. Na írod az úri emberek, aki mondta, hogy ne nyújtad alt a magyar sajszíról. Rádió 1, Budapest Park. Ha szereted ezt a dalt, háromra sikítasz. Egy, kettő, három!

utolsó ebben az esetben a Kashmir lemezét én játszom. Szoktad hallani a Rádió 1-en? Szereted a Rádió 1-en? Ha igen, akkor háromra sikíts!

0: durva nagyon, főleg ő a gyerek.
1: Hogy készítsünk veletek emlékbe egy képet, jó? Szeretnék megkérni mindenkit, hogy legalább a fotó kedvéért emelje fel a kezét a magasba, ha szólunk,
0: mindenki.
1: Ha szólunk! Sanyi, Sanyi, gyere!
2: Még fél percük van!
1: Gyere!

0: és Cyril, fogadjátok szeretettel, Excellent és Tóth Abigail!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon. Accent és Tóth Abigail!
2: Sziasztok, Budapest Park! Jó a hangulat!
3: Hello everybody, how are you? Are you feeling good?
4: Keep on singing me to sleep, baby.
3: Let's make it memorable. Come on.

0: Thank you very much, guys. Thank you, Radio One.
1: Köszönjük szépen, Budapest Park. Sziasztok!
0: Ciao, ciao!
2: Accent és Tóta Miguel, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Rádió egy születésnapi fesztivál, Budapest Park 2026. Szevasztok! Élő adásban vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. De jó látni így együtt benneteket. Aki most érkezik, négyszeres év DJ-je győztes Magyarországon. Többek között fonogramdíja is van, és nem akármilyen meglepetés vendégekkel érkezett hozzátok ide ma estére. Fogadjátok szeretettel a lemezjátszók mögött innentől a szuper szexi DJ Metzger Victoria! Gyere, Viki!
3: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon Metzger Victoria!

Fogi, Miss Mood, Blanche, Gabby and Dancer, gyertek, csináljuk meg ezt a közös képet, jó? És háromra minden kéz a magasban. De jól fogunk kinézni. Old winding road got me thinking back to when we were young. Na figyelj, Rádió 1! Háromra! Minden kéz a magasban, hátul is figyelj! Egy!

0: legyen. Hatalmas sikolyt a Vikinek! 1, 2, 3! Rádió egy születésnapi fesztivál, 10 évesek vagyunk, nem a fesztivál maga, hanem a Rádió egy, hogy újraindult, és ezt szeretnénk megünnepelni kellő körülmények között. Ezért hirdetjük már hónapok óta ezt a bulit, és ezért mondom el most is azt, hogy aki hallgatja jelenleg a Rádió egyet, az nyugodtan induljon el, ugyanis még csak most jön az első külföldi sztárfelépő a Rádió egy születésnapi fesztiválján, itt a Budapest Parkban. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel, és akkor most... Tessék teljes gőzzel előre! Hölgyek és urak! A színpadon Szemfeld!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon Szemfeld!

One more time. If you guys had some fun.

0: Austin, Budapest. Kiss an MC for a minute. My name is Sam Feld. I'm from the Netherlands, Amsterdam. I love you guys. One more time, make some noise for yourself. Make some noise for Radio 1 and Budapest. Power!
1: Rádió és születésnapi fesztivál 2026, magyar zászló van a kezében, Sam Feld, egyenesen Hollandiából, mekkora show volt. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, egy újabb igazi nagy ágyú a lemezjátszói mögött, innentől nyert már külföldi DJ tehetségkutatót. Sőt, van Magyarországon a Rádió 1-en is egy Rádió 1 DJ szavazás minden évben, és ő az egyetlen, akinek ezen a DJ szavazáson van már harmadik, második és első helyezett díja is. És nagyon tüzes lesz a produkciója. Hogy ezzel mire célzok, azt mindjárt megértitek, mert egy nem akármilyen meglepetés vendéget is hozott magával. Remélem felkészültetek rá! Rádió 1 születésnapi fesztivál 2026! A lemezjátszóknál! Jamina!

kör, figyelj! Svizsdiszkó előtt melegítünk tovább, lányok, fiúk!

Daniel, för jag sjunger så tack många tokat! Van egy dal, biztosan ismeritek, amiért nagyon hálás vagyok, és egybefort a rádió egyel. Ez pedig nem más, mint Jamina és Sophie. Közös ez a hologram, lányok, fiúk, a színpadon nem más, mint Sophie!

Az élet szép, igazányok, fiú! Szelavi! Jön a tapsz, jön a

DJ szavazáson elért eredményemére. Nagyon örülünk, hogy ilyenkor látunk benneteket itt élőben is, nem csak az éteren keresztül. Hello, első sor!

Engedjétek meg, hogy a legújabb, legfrissebb saját dalunkkal búcsúzzon majd. Az pedig nem más, mint Tóver Reni és Jomin a közöse. Ez a Feel the Fire! Gyere, Reni!

0: Estou a ver a Deus Ecuador!
1: Rádio 1, milyen fantasztikus szett volt, hatalmas sikolt kérek Jamirának, 1-2-3! Így van, most pedig játszunk egy kicsikét. Azt mondom rádió, azt mondod el. Rádió! Rádió! Rádió! Kemények vagytok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok, velünk vagytok. És még egyszer utoljára elmondom, még mindig egy csomó sztára lehet számítani, jön a következő sorban. Úgyhogy gyertek ide Budapest Parkba, ahol a Rádió 1 a 10. születésnapját ünnepli. Hölgyek és urak, fogadjátok hatalmas szeretettel a második világsztárt a Budapest Park színpadán. Jön a Swish Disco!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Switch Disco!

ez a Rádió Egy Születésnapi Fesztivál élőben a Budapest Parkból. A színpadon

0: nincs diszkó. Egy fontos dolgot szeretnék nektek elmondani. 1996-ot írtunk, amikor a Magyar Éterben először megszólalt a Rádió 1. Aztán volt időszak, amikor átmenetileg nem szólt, majd pedig 10 éve, 2016-ban újraindult, és onnantól számítva 10 éves idén a Rádió 1. Köszönjük szépen, hogy ezt velük ünnepitek ma este, és szerintem az egyik legjobb dolog, ami a Rádió 1-jel történhetett, az a következő fellépő 3 egymás utáni évben is megnyerte a nagy Rádió 1 DJ szavazást. Nektek köszönhetően különös ismertető jegye, hogy kék a haja, a másik pedig, hogy igazi szuper tehetség. Remélem készen álltok rá, fogadjátok sok szeretettel a Budapest Park színpadán, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, Regan Lili!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon! Regan Lili!

csinálni veletek egy közös fotót, benne vagytok? Figyelj, háromig számolok! És szeretném látni az összes kezet a magasba, gyere! Egy, kettő, három, fönt vannak a kezek hátul is! I want you. Imádlak titeket, köszönöm szépen!

Deluxe Swag. Let's go!

legújabb saját ez a Hilmi. Pénteken érkezik videóklippel. Szeretnék egy közös videót, benne vagytok? Háromra kérnék egy hatalmas sikolyt, ami a csövön kifér. Nem látom a kezeket a magasban, itt vagytok.

0: Rádió egy születésnapi fesztivál 2026-ban élőben a Rádió egy összes frekvenciáján a Budapest Parkból. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! A mai éjszaka egyik legjobban várt külföldi fellépője jön. Óriási nagy sztár. A világon mindenhol játsszák a dalait a rádiók. A világ minden nagy fesztiválja szeretné őt megszerezni. És csak úgy, mint tavaly, idén is elfogadta a fellépésünket, és egyenesen a felkérésünket, és egyenesen Ausztráliából repült ide, a Budapest Parkba. Fogadjátok szeretettel, hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiválján 2026-ban a lemezjátszóim mögött Cyril!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon!

can't breathe. Can't think. Can't sleep. Can't breathe.

Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál élőben a Budapest Parkból. A színpadon Cyril!

0: Hungary, thank you so fucking much! Can we get one photo with you? Put your hands in the air! We ready? Put them up! I love you so much. Thank you for having me in your country again. Goodbye, Hungary!
1: Rádió egy születésnapi fesztivál, Budapest Park 2026, Sziró! Egyenesen Ausztráliából, mekkora volt, nagyon-nagyon szépen köszönjük neki. Hölgyek, urak, gyorsan szeretném nektek elmondani, hogy pár pillanaton belül elindítjuk a másik két színpadunkat is. A Classic Stage-en hamarosan kezd a lemezjátszói mögött Bárány Attila, mindjárt indul a Jungle Stage, ahol pedig Joer Junior lép a lemezjátszók mögé, úgyhogy innentől kezdve 10 óra után három helyszínen megy a buli folyamatosan kifulladásig. A hallgatóknak üzenem, akik nincsenek itt, hogy még mindig nem késő elindulni, hajnalig itt vagyunk a rádióban pedig, tehát hallható formában. Egészen éjjel kettőig megy a közvetítés. A két műsorvezető, Bárány Attila és Juhász Geri búcsúzik, és akkor fogadjátok szeretettel itt a Budapest Park nagy színpadán azt a két fiatalembert, akik a mi igazi házi világsztárjaink, olyan DJ-kkel vannak napi kapcsolatban, mint David Guetta, vagy éppen Don Diablo, és ezt a névsort hosszan sorolhatnám, oda-vissza játsszák egymás dalait. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának színpadán, a Budapest Parkban, a Stadium X!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon. A Stadium X.

az élő közvetítés. A lemezjátszóknál a Stadium X. A Classic Stage-en most Bárány Attila. A Jungle Stage-en Joel Junior. Ha még nem vagytok, így gyertek! Itt vagyunk egészen hajnalig. Boldog szülinapot, Rádió 1!

színű baseball sapka van rajtam. Sanyikám, jó sokan vagyunk, mondd meg, hogy hol vagy, oda megyek és megkereslek, de tényleg Sanyival nagyon szeretnék egy közös fotót. Sanyi, csak mondd meg, melyik színpadon vagy, a nagy színpadon, a Classic Stage-en vagy a Jungle Stage-en. Mert hogy mind a hárman megy a buli, kifulladásig itt a parkban.

színünk van ma éjszaka is. A nagy színpadon mindjárt jön Lotfi Begi. A Classic Stage-en 11-től a lemezjátszóknál Cookie. A Jungle Stage-en pedig hamarosan kezd Christopher. Ha még nem vagytok itt, gyertek! Rádió egy születésnapi fesztivál élőben!

övék volt a 2014-es Ultra Music Fesztivál legjátszottabb dala. Ők voltak a Stadium X, a nagyszínpadon a Budapest Parkban, a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A nagyszínpad programját közvetítjük egészen éjjel 2-ig. Lotfi Begi váltja őket Metallica-s pólóban.

Urbit és Jauri. Na de van két másik helyszínünk is, a Classic Stage és a Jungle Stage. Aki a rádió egyen DJ, aki él és mozog, mind itt van ma este. Aki még nem indult el, de jönne,

Élő közvetítést hallottok a Rádió 1-en. A születésnapi fesztiválunkról, a Budapest Parkból. Éjjel 2-ig tart az élő közvetítés a lemezjátszóknál. Most Lotfi Begi, a Classic Stage-en éjfél után jön még Hanvai PG, DJ

ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is